0: megpihenhetne és felfrissülhetne. Akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a máji madármentő állomás. A hőgúta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük.
1: Az időjárásról.
0: Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sorozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Lovai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Első ősonos forgatag Tápió szelén a Külső Mező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, nemzeti park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazda Szervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska Gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarábos Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerint Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az ősonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első ősonos forgatag Tápió szelén, Külső Mező 15.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnik az üzemanyagárstopp. Berg Judit író helyettes államtitkárként folytatja. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szintén szombaton megszűnik a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A jogszabály érinti a média tanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát és az MKVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin. Az államtitkár méltatásában kifejtette, a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legmeghatározóbb alkotója, látja és érti a magyar könyvpiac, a kiadók és a kortárs szerzők mindennapi helyzetét. Az elmúlt két évtizedben komoly szervezői és stratégiai látásmódot igénylő projekteken dolgozott. Berg Judit, akinek hídszerepet szánnak a kulturális tárcánál, felel majd a közművelődésért is. Több mint 300 ezeren vettek részt az idei múzeumok éjszakája programjain, országszerte csaknem 470 helyszínen 3000-nél több program várta a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt. Második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria volt. A vidéki múzeumok közül Kecskeméti, Debrecen és Székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Új kerékpáros pihenőpont létesült a Balatoni Bringa körön, az északiparti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyartvashegy és Balatongyörök három éve konzorciumban nyert el csaknem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszei Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

S ahogy a fogaidat érzem a vállon, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben, libegnek valahol, mint szürhelyek az ében.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyén, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled, valami ezerrel végig fut a hátam.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mályi madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük.
0: Az időjárásról.
1: Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben általában én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n. A mai adásban a legjobb fesztivál élményeket várjuk, már nyugodtan elküldhetik nekünk, bár csak a második órában fogom őket felolvasni, hiszen annak ellenére, hogy Tóth Barbi kollégám még otthon éppen kismamáskodik, én itt vagyok, és elindult a szezon, elindul a fesztivál figyelés is, és ahogy minden évben, most is az EFOT fesztivállal indítjuk a nyarat, és tulajdonképpen az első órában az EFOT-ról fogunk beszélgetni, a második órában pedig jöhetnek a legjobb fesztivál élmények, nem csak EFOT-os, hanem egyáltalán bármilyen fesztivál élményt elküldhet nekünk, tehát 0635-925-925-ös, és akkor EFOT 2026. Nem kicsit fontos ez az év az EFOT történetében, ugyanis idén töltik az 50. születésnapjukat, és maga az EFOT nagyszínpad is, az EFOT 50 nagyszínpad nevet kapta. Sukoron rendezik meg a fesztivált most már jó pár éve a Velencei tó északi partján, és július 8-ától egészen 12-ig, ugye ez egy vasárnapi nap, akkor már csak összepakolós délelőtt lesz, minden esetre 8-tól 12-ig van hivatalosan kiírva a fesztivál, az efot.hu-n egyébként minden részletet megtalál a kedves hallgató, nem csak a fellépőkről, hanem a jegyekről és lehetőségekről is, hogy mindenképpen érdemes oda ellátogatni. És ahogy megszokhatták, a fesztivál figyelő rovatunkban az adott fesztiválon fellépő zenekarok dalait hallhatják majd az első és a második órában is, de akkor lássuk is, hogy mivel vár minket az EFOT első napja szerda, tehát július 8-a. Óriási 50. szülinapi show az EFOT 50 nagyszínpadon, ahol a Csík zenekar vendégei többek közt Kis Tibi, Lovasi András és Presser Gábor. A teljesség igénye nélkül fellép többek között Korda György és Balázs Klári, Berecki Zoli, Csordás Tibi, Fluor Tomi, Gáspár Laci, a Groove House, LL Junior Lola, a TNT, az Animal Cannibals, Járány Márk, Lábas Viki, vagy éppen a Walmart, és egészen hajnali egyig tart majd a show, persze azért más színpadokon is zajlanak majd az események, például az Erste Higgy Magadban nagy színpadon Mihályfi Luca, Bruno és Spak és K. Kevin is fellép ezen a napon, de működni fog szerdán már a Jack Daniels Arena is, a Hők Arena, a Gáspár Lacival, az Animal Cannibals-tel, DJ Dominikkel, Erős és Piggy Boy-jal, és működik majd az Elte Diszkó is, valamint a Házigazda Bár. Hamarosan a többi nap és a többi színpad fellépői is sorra kerülnek, de egy rövid pillanatig térjünk át a jegyekre, ugyanis az efot.hu-n a jegyek menüpontban rengeteg lehetőséget találsz, nem csak a napi és heti jegyek tekintetében, de értesülhetsz szállás lehetőségekről, különböző kedvezményekről, vagy megveheted a buszjegyed is a fesztiválra. Kedves hallgatók, jöjjenek a fesztivál fellépő zenekarai dalban, aztán pedig visszatérünk, hogy megnézzük a többi nap kínálatát és a fesztivál nyújtotta egyéb lehetőségeket. Tartsanak velünk, jó rádiózást!
1: Reklámot hallottam!
3: Másik oldalon mindig fúj a szél, sötét nyírkos kötszitál, ingolyba rejtett altatókon él, egy megtébolyodott

Sikorgatja egy kódus a fogsorát, a hulladékgyűjtő fölé hajolva. Fejéből épp egy arasznyit, ha kilát. Mert bezárt a magyar királyi tébolydalát.

0: 50 nagy színpad fellépői, Tideni, BSV, Bialex és a Slep és Azaria. Rögtön a csütörtöki napon már Azi is fellép. Nézzük az Erste Hígymagadban nagy színpadot, ott Dánia Efi, Koli, Sisi, Elefánt, Lümenprala és a Bohemian Betyárs zárja majd a programot. A Jack Daniels Arénában Bongor, Csak neked kislány, Blaha Louisiana, Ivan and the Parazol, Belga, Pumped Gabó, Metzkerviki és Lotfi Begi ebben a sorrendben lépnek föl. Milyen érdekes, hogy ez a nap pont olyan lesz, mint ami nálunk nemrég a Laska Fesztiválon volt, hiszen akkor Bialex is föllépett és Bongor is föllépett. Ezen a csütörtöki napon mindkettő előadót meg lehet hallgatni újra. De vannak még színpadaink, a Hőok Arénában Arthur Rembo, Junkies, AVS, Pixaházi Buli és Chaos Disco, valamint nyitva lesz az EFOT Mulató, az Elte Disco, a Házigazdabár és az Axe After Dark helyszín is működni fog már ezen a napon, úgyhogy biztos mindenki megtalálja a neki leginkább kedvező helyszínt. Ha valaki nem feltétlenül bulizni, hanem dolgozni szeretne az EFOT-on, azt is megteheti, legalábbis, hogyha diákként jelentkezik. Hallgatók, figyelem! Egy heti bérlet tulajdonosa leszel, így amikor nem dolgozol, már pedig nem dolgozol 24 órát naponta, bármelyik koncerten és helyszínen bulizhatsz. Te ellátást kapsz, ingyen sátorozhatsz a fesztivál saját kemping területén belül, beleláthatsz egy fesztivál lebonyolításába, rengeteg új embert ismerhetsz meg, együtt dolgozhatsz és bulizhatsz a barátaiddal, egy közösség, egy csapat tagja lehetsz, ami nem csak a fesztivál idejére szól, és mindemellett még fizetést is kapsz. Úgyhogy ha valakinek diákként dolgozni van kedve egy fesztiválon, akkor ezt megteheti, hogyha időben jelentkezik, még egyszer mondom, az efot.hu-n. Beszéljünk egy kicsit az italokról. Nem csak azért, mert fontos a folyadékpótlás, de az EFOT mindig is igyekezett, hogy mondjam, hát baráti, vagy legalábbis hallgatóknak megfelelő árakat szabni. Konkrétumokat nem fogok mondani, de hogyha valaki fellátogat az EFOT.hu-ra, ott egészen konkrétan láthatja azt, hogy mondjuk csapolt sört 1000 forint alatt tud majd vásárolni a fiatal a fesztiválon, de vannak még különböző fröccsök, és némelyik tömény italnak az ára is fent van már, hogy milyen kedvező lesz, szerintem a fesztiváloktól kifejezetten idegen módon nagyon-nagyon olcsóak lesznek az italok, nem csak az alkoholos italok természetesen. Most ismét jöjjön néhány fellépő a fesztiválról, itt az FM 92-tön, aztán pedig jövünk a pénteki nappal, tartsanak velünk!
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ez itt a Fesztivál Figyelő a Cegléd hangján belül, és az EFOT 2026-ról van szó. Már is nézzük a pénteki napot, azaz július 10-ét. Az EFOT 50 nagy színpadon Follow the Flow, Valmár, Pogány Induló és Dash a fellépők listája. Az Ertén Filó Live, 4-es Street, Carson Coma, Well Hello, Ele Junior Live és Notár Méri. A Jack Daniel's arénában Sayanoé, Lil Frak, Orevoir, Kacaj, Analog Balaton és még sokan mások. Folytatjuk a Hők arénával, ahol például Lazarus, Leander Kills, Szeresd a Threshem és Lil Frak is fellép. Az Elte Diszkónál többek között nagy kedvencünk Náksi Attila és Sterbinski is játszik aznap, sőt még Budai is majd a lemezpultok mögé lép. De ugye egy fesztivál jó esetben nem csak felnőtteknek szól, lássuk, hogy milyen programokat kínál az EFOT Kids. Ugyanis az EFOT a legkisebbekre is gondol, itt számos programmal készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A 14 éven aluli gyerekek kísérővel ingyenesen látogathatják a fesztivált. Július 9-én csütörtökön 16:30-tól Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl koncertjét hallgathatják meg a gyerekek. Ez már csak azért is fontos, hiszen Farkasházi Réka is ceglédi, így már biztosan lesz egy ceglédi fellépője az EFOT Fesztiválnak. De egyébként 17-től 19 óráig Buborék játszótér is várja a kicsiket. Július 10-én Éliás Tóbiás bábjáték is lesz, de 16:30-tól Kalap Jakab is fellép, és este habpartival várják, este 17:45-től habpartival várják a legkisebbeket. Július 11-én szombaton szintén az Éliás Tóbiás bábjáték, de egy másik előadással, és az Iszkiri zenekar is játszik majd 16:30-tól, és aztán újra a Buborék show várja a kicsiket. De mindezek mellett pólófestés, arcfestés, karcrajz, karkötő, ügyességi játékok, minigolf, mesekörhinta, darts, foci, társasjátékok, építőjátékok, óriás zsenga, babasarok, sporteszközök, buborékfújógép, buborékshow, buborékjátszótér, habparti, ugrálóvár, gyermekmegőrző, rengeteg minden, ami egy teljes családnak, ahol gyerekek is vannak, megfelelő kikapcsolódás lehet. A többi fesztiváltól eltérően az EFOTon rendszeresen létesít egy üzletet valamelyik nagy áruházlánc, ebben az évben a Kismadaras lesz az, ahol tényleg nagyon kedvező áron tud bevásárolni magának egy fesztiválozó fiatal. Ez tehát idén is így lesz, de fontos talán elmondani, hogy az EFOT idén is készpénzmentes fesztivál. A fesztivál területén belül PayPass bankkártyával vagy EFOT fesztivál kártyával lehet majd fizetni, és a fesztivál közelében parkolási lehetőség biztosított, de korlátozott számban. A kijelölt parkolókban a szervező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a szervező felelőssége kizárt. Az utolsó blogban még ejtünk pár szót majd a házi rendről, és mindenképpen visszatérünk a szombati programokkal, úgyhogy tartsanak velünk, addig is jöjjenek a fesztivál fellépő zenekarai.
1: Reklám!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ez itt a Ceglét hangja, melynek második órájában a legjobb fesztivál élményeket várjuk. 0635 925 925, és ez egy SMS szám, az e-mail címünk pedig kívánság@cegledradio.hu, de az első órában fesztivált figyelünk, és ahogy minden évben, idén is az EFOT 2026 nyitja meg a táncot, hogyha mondhatjuk így, és már csak az utolsó napunk, a szombati, július 11-i napunk maradt hátra a fellépők tekintetében az EFOT 50 nagy színpadon. Manuel, Betonhoffi, Halott Pénz és Jude Law lépnek föl, az Erstén, Meringer, Punani Massive, Mirror Glimpse, Korda György és Balázs Klári, Fiesta és a Párnográszt. A Jack Danielsen, Ajsa Luna, Esti Kornél, Pál utcai fiú, Kis Csillad, Handessins, Kósz Milán, Jamina és Andró. De még mindig folytatódik, hiszen a Hőok Arénában fellép majd a Fish, a Road, a Depresszió és Netz Party várja éjféltől egészen hajnali 5-ig a bulizni vágyókat, és persze működik majd az EFOT mulató, az Elte Disco, a Házigazdabár és az Axe After Dark is. És ahogy ígértem, néhány szó még a házirendről. Ugye azokat mindig is tudtuk, hogy nem szabad szúró, vágó eszközöket, semmilyen fegyvernek látszó tárgyat, drogokat és alkoholt sem bevinni a fesztivál területére, de persze kis mennyiségben vizet, mondjuk fél liternyit, azt azért be szoktak engedni a szervezők. Csomagmegőrzés minden évben van a helyszínen. A fesztivál területén a sátrazása a kijelölt helyeken lehetséges, külön úgynevezett kemping jeggyel rendelkezők számára. A kempinget a kapunyítást követően lehet elfoglalni érkezési sorrendben. Napi tisztálkodás a kemping területén található zuhanyzókban lehetséges. A fesztivál vendégeinek a rendezvény utolsó napjának reggelén 10 óráig kell elhagyni a rendezvény területét, így a kempinget is, mivel a bontási munkálatok már aznap elkezdődnek, ez a nap tehát július 12-e vasárnap. A látogató, aki a rendezvény területén az ott tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát, illetőleg a megfelelő különbözetet. Ellenkező esetben elveszíti a jogosultságát a rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést nem támaszthat a szervezővel szemben. És hogyha nem lett volna elég, kedves hallgatók, még egyszer elmondom, hogy efot.hu, ott mindent megtalálnak a jegyekkel kapcsolatban, a fellépőkkel kapcsolatban, és nem maradt más hátra, mint hogy jó szórakozást kívánnak a fesztiválra látogatóknak, és hát hogyha úgy alakul, akkor akár velem is találkozhattak. Az utóbbi jó pár évben mindig is ott voltam, és mindig remek volt a fesztivál hangulata, találkozzunk tehát az EFOTon 2026-ban is. És ne feledjék el, a következő órában folytatódik a Ceglét hangja, és arra a kérdésre várjuk a választ, hogy melyik volt a legjobb fesztivál élménye. 0635 925 925-ös.

fáj a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy regény zsört.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnik az üzemanyagárstopp. Berg Judit író helyettes államtitkárként folytatja. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szintén szombaton megszűnik a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A jogszabály érinti a médiatanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát és az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin. Az államtitkár méltatásában kifejtette, a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legmeghatározóbb alkotója, látja és érti a magyar könyvpiac, a kiadók és a kortárs szerzők mindennapi helyzetét. Az elmúlt két évtizedben komoly szervezői és stratégiai látásmódot igénylő projekteken dolgozott. Berg Judit, akinek híd szerepet szánnak a kulturális tárcánál, felel majd a közművelődésért is. Több mint 300 ezeren vettek részt az idei Múzeumok Éjszakája programjain, országszerte csaknem 470 helyszínen 3000-nél több program várt a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt. Második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria volt. A vidéki múzeumok közül Kecskeméti, Debrecen és Székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön, az északiparti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyartvashegy és Balatongyörök három éve konzorciumban nyert el csaknem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszei Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor belekezdünk igazán az önök üzeneteibe. 0635 925 925-ös vagy kívánság@ceglidradio.hu. A legjobb fesztivál élményeket várjuk a mai napon, és hát volt idejük elküldeni őket. Már is Marci üzenetével kezdünk. Kb. 12 éve egy péntek este nagy színpad előtt voltunk, és egy teljesen kész hippi srác véletlenül a felkaromba nyomta a cigijét. Úgy, ahogy van, a karomba égett a póló anyaga. Semmi gáz, mondom, megyek az EU sátorba és megoldják. Siker, indultam volna vissza, de a koncerteknek vége lett, és egy nagy tömeg jött szembe. Gondoltam, ott egy póznánál megvárom a haverokat. Jött szembe egy hófehér bőrű, vöröshajú, vékony szeplős lány, valamit megpróbált mondani a barátnőjének, aki előrébb volt. Én meg azt hittem, hogy nekem szólt, ezért elé léptem, és mondtam, hogy bocsi, de nem hallottam. Nem emlékszem, mit mondott, de a válaszom annyi volt, meg is lepődtem, hogy egy ilyen gyönyörű csaj nekem szól. Az ő válasza annyi volt, hogy de cuki vagyok, aztán pedig 40 percig csókolóztunk az oszlopnál, aztán végig valami technósátorban, aztán meg az ő sátrában. Én olyan nagyon boldog voltam, fülig szerelmes, aztán kiderült, hogy az ország másik végében él, szóval végül meg se próbáltuk, de élménynek remek volt. Hát nagyon szépen köszönjük, pontosan ilyen élményeket vártunk, mert hogy egy fesztiválon tényleg bármi megtörténhet. Gábor azt írja, nem fesztivál, de koncert, 1998-ban Budapesten Pantera és Black Sabbath együtt. Mindkét együttes a legnépszerűbb felállásukban lépett fel akkor, Phil Anselmo is még elejtejrében volt, nem beszélve Ozzy Osbourne-ról, aki azóta persze sajnos már nincs köztünk, de igen, ez azért komoly élmény lehetett. Nekem egy 2018-as fesztivál volt felejthetetlen, az volt az első fesztiválom, utána meg a 2019-es, és nagyon bejött. Nagyon sajnáltam, amikor kiderült, hogy egy ideig nem fogok tudni menni, de mindenképpen imádom őket, mindenkit arra biztatok, hogy fesztiválozzam. Név nem járt az üzenethez, de az nekünk sokszor nem is kell, ugyebár? Marci azt írja, hogy a tavalyi Ozora nekem felejthetetlen volt. A férjem kérte 50. születésnapjára, hogy menjünk ki, letettük a motort, és ott azon nyomban összeismerkedtünk egy magyar párral, akikkel idén is fogunk találkozni. Szállásunk is van, ami ritkaság arrafelé, de ebben is szerencsénk volt, összeismerkedtünk egy jófej tulajnővel, akinek több kiadó szállása is van, aztán gyorsan lefoglaltuk idénre is. Annyi, hogy idén már autóval megyünk le, mert nem bírja a gerincem a sok motorozás, de hihetetlen élmény volt, meg utána az egy hét Covid is, vagy mi a francot kaptunk el. De ebben is szerencsénk volt, mert akkor rajtunk kívül mindenki elkapott valamilyen hányós vírust is. Hát, hogy ezek milyen szerencsék, ez jó kérdés. Minden esetre annak örülünk, hogy nagyon jó élmény volt ez a fesztivál is. Kedves hallgatók, hamarosan folytatódik a Ceglét hangja, a kérdésünk tehát, hogy melyik volt a legnagyobb fesztivál élménye, küldje el nekünk 0635 925 925-ös vagy kívánság@ceglidradio.hu.
2: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Ceglét hangja mai kérdése, melyik volt a kedvenc fesztivál élménye, hol érezte magát legjobban, mi volt az a kirívó eset, ami nagyon megfogta egy fesztiválon, bármit leírhat nekünk 0635 925 925-ös, kívánság@ceglirádió.hu, egy SMS szám és egy e-mail cím. Annyi érkezett csak, hogy az EFOT Szolnokon volt a legjobb. Nos, annyiban tudok csatlakozni az üzenethez, hogy én azon ott voltam, azon az EFOT-on, amit Szolnokon a Tiszaligetben rendeztek, és tényleg nagyon nagy élmény volt, rengeteg barátot szereztem, rengeteg koncertre mehettünk, és ott már én médiásként voltam jelen, úgyhogy olyan helyekre is bejutottunk, ahol hát mások nem fordulhatnak meg, és ott találkoztam először Kis Ádámmal, de nem is ez volt az érdekes, hanem Tóth Edu azon a fesztiválon mutatkozott be, és nagyon hamar összebarátkoztunk, és azóta is jóba vagyunk Tóth Eduval, ő mutatta be Kis Ádámot is egyébként, de azóta is tartjuk a kapcsolatot, és néha megesik, hogy ő rám dob egy üzenetet, hogy éppen van jegyünk valamilyen fellépésre, nincs kedvem menni, és volt már rá példa, hogy igenis megjelentünk Eduval közösen valahol, úgyhogy igen, jó dolgok kötődnek egy fesztiválhoz. Köszönjük szépen az üzenetet, bennem is rengeteg emlék elindult, de én a Velencei tó partján is nagyon szeretem az EFOT-ot, szerintem nagyon jó helyet találtak maguknak, úgyhogy oda is érdemes ellátogatni. Novarok 2015 írja, nem mondom meg nevű hallgatónk, csak egy napra mentem és láttam már jobb line-upot is, de valószínűleg ez marad a legemlékezetesebb, mert szürreális volt, hogy ott lehetek. Alig voltam 15 éves, szerencsére volt fesztiválbusz, ami kivitt, de utána full egyedül voltam. A Slipknot miatt mentem, előtte pár hónappal voltak Budapesten is, de az akkora élmény volt, hogy mindenképpen duplázni akartam, és pont volt rá elég zseppénzem. Volt még aznap Motorhead, Five Finger Death Punch, All the Remains, ezt nem is tudom kiejteni, és Powerwolf. Kb. Egész nap ott álltam, és el sem mozdultam, hogy minél jobb helyem legyen a Slipknotra. Erre az FFDP előtt szóltak, hogy azonnal hagyjál mindenki a színpad előtti területet, mert hatalmas vihar jön. Ahogy ezt kimondták, kb. Meg is érkezett, méghozzá jégesővel. Annyira brutális vihart még soha nem láttam, repkedtek a sátrak is. Mire én kiértem, már minden búvóhely el volt foglalva, fogalmam sem volt, hova menjek. Aztán egyszer csak elállt, 10 perc volt az egész. Utána szerencsém volt, mert amikor visszaengedték, még az első sor is összejött. Chris Fennemmel lepacsizni is sikerült, úgyhogy minden nagyon tetszett. Reggel 8-ra értem haza, természetesen még akkor is teljesen vizes voltam, beteg is lettem utána, de megérte. Ennek ellenére a Plesti Slipknot amúgy szerintem jobb volt. De hát egy ilyen élményben részt venni szerintem az azért nagyszerű. Azt írja Kati, hogy a tavalyi Fekete Zaj a Mátrában, csodaszép hely, jó levegő, jó emberek, remek koncertek, pazar volt, igazából mindegyik Fekete Zaj az, de a The Ocean miatt erre jár a kex. A The Ocean sajnos én nem ismerem még, de a Fekete Zajról nagyon jókat hallottam, tényleg egy kicsivel új megközelítésben csinálnak fesztiválokat, kicsit mint a színes fesztivál, a Colorral kezdődő, akiknek hát úgy volt, hogy nem lesz helye egy darabig, de most úgy néz ki, hogy találtak egy másik helyet, és az egyik érdekesség az volt a régi Color fesztiválnak, most így rövidítve mondom, hogy nem volt térerő azon a területen, ahol rendezték a fesztivált, így nem annyira telefonoztak az emberek, mint máshol, a szervezők pedig walkie-talkie-val beszélgettek egymással. Ezt is

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Rengeteg a halott és az eltűnt a venezuelai földrengés után. A templomok megnyitását kéri a hőségben a püspöki konferencia elnöke. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Szombaton hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Berg Judit író lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A rumini könyvek szerzője június 28-ától tölti be a tisztséget. Ugyancsak helyettes államtitkár lesz Sipos Imre színművész és rendező, aki az előadó művészetekért felel majd. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János, felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madárítatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük.
0: Az időjárásról.
1: Idehaza sok napsütés lesz, eső nélkül csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A legjobb fesztivál élményeket keressük a Cegléd hangja második órájában, kedves hallgatók, és már is itt van Miki üzenete. Nem emlékszem, hány hegy alján voltam, de a 2011-es sikerült a legjobban, pedig majdnem nem mentem. Olyan utolsó nap kerekedett. Az első szigetem is emlékezetes volt 2004-ben. Jézusom, több mint 20 év telt el, ez zárójelben írta a kedves hallgató, meg az utána lévő években is voltak még jó szigetek, plusz a 2014-es ADTR koncert. A Volton megvolt a Linkin Park is, nagyon örülök, hogy láttam. Hát azt én viszont nagyon sajnálom, abban az évben mi nagyon gondolkodtunk, hogy elmenjünk arra a fesztiválra, csak a Linkin Park miatt, és sajnos Chester nem sokkal később meghalt, úgyhogy abban a formában a Linkin Park megszűnt létezni, persze az új énekesnővel most nem olyan rég újra összeálltak, de Emily Armstrong azért mégsem Chester, úgyhogy hát igen, akkor az arról lemaradt az ember, és ki tudja, miről marad még le, hogyha nem megy el fesztiválozni. Azt írja nekünk Noir, hogy Sziget 2008 nagy színpad, a Pannonia All-Star Ska Orchestra őrülten tombolva táncol mindenki, a por száll, de több ezer ember önfelettel járja a délutáni napsütésben. Volt 2009 Noisia, szavak nem tudják leírni, szerintem életem legmeghatározóbb bulija volt. Balaton Sound 2013, sosem éreztem olyan szabadságot, felüdülést, mint ott akkor, mikor reggel fél hétkor táncolnak az emberek az asztalon a balatoni napfelkeltében, zseniális volt. Hát igen, a Balaton Soundon abban az évben én is ott voltam egyébként, és én is nagyon szerettem, tényleg nekem a fesztiválok leginkább ezt a szabadság érzetet adják meg, hogy nem kell sehova sietned, akkor bulizol, amikor akarsz, minden ember jól érzi magát, lehet mosolyogni, összeölelkezni idegenekkel, szóval egyszerűen van egy ilyen varázslatos hangulata, és ezért szeretem én is nagyon, de ezeket a mai fesztiválok is vissza tudják adni. Aztán itt van nekünk egy névtelen üzenetküldő, Művészetek Völgye 24 Carson kóma. Belekeveredtem egy pogóba, ahol majdnem meghaltam. Valaki látta, hogy kb. A földön vagyok, felhúzott, és egy olyan embercsoporthoz kerültem valahogy, akikkel végig táncoltuk az egészet együtt, hogy kb. 2 percesnek tűnt az egész koncert. Instát cseréltem velük, és egyik őkkel utána voltam egyszer 30Y-on is. Hát szerintem ez remek egyébként, ilyen könnyen lehet ismerkedni. Van még egy üzenetünk, azt írja a kedves hallgató, hogy Sziget Fesztivál, ki volt írva az egyik pultnál, hogyha ezzel a kiírással csinálsz egy képet, felteszed Instára, regisztrálsz egy oldalon, és hashtagbe beírod, akkor esélyed van nyerni az esti David Guetta koncertre egy VIP belépőt, úgyhogy te és plusz 2 fő. Pont 3-an voltunk, megcsináltam a képet, amit kellett, majd mentem bulizni. A koncert pokoli volt, mivel legelől álltunk a tömegben, a nem VIP helyen. Viszont az előtte lévő Outkast koncert szuper jó volt, este mikor hazaértem, akkor láttam, hogy az e-mailt, hogy gratulálunk, te nyertél, és ott volt a 3 jegy is, majdnem sírtam, de így visszagondolva örülök, hogy nyertem. Hát egyébként ez tök jó, és igen, ezt akartam mondani, hogy olyan kalandokba tud keveredni egy fesztiválon az ember, hogyha mondjuk játszik ezekkel a lehetőségekkel, rengeteg cég hirdet, és viszki, és standokat, és vannak játékok, és mi összeszedtünk, volt olyan nap, hogy további 2 koncertjegyet megnyertünk a fesztiválon, egy őszi koncertre, nem a fesztiválra, kaptunk üdítőket, kaptunk szendvicseket, tehát így szinte teljes ellátásban voltunk, meg sok ilyen matricát, kis ajándékokat, úgyhogy igen, ezekben érdemes benne lenni, és az EFOT azért is érdekes nagyon, mert ott a nappali élet is igazából jól működik, mert rengeteg suli van kipakolva, és rengeteg dolgot lehet kipróbálni. Mi sajtósként tavaly részt vettünk, és tavaly előtt is a sajtótájékoztatón, és sokkal több dolgot megtudtam, mint amit azelőtt a sajtótájékoztató nélküli években tudtam a fesztiválról, úgyhogy mindenképpen érdekes volt kicsit belelátni a szervezésbe. De még mindig tart a Cegléd hangja, és a kérdésünk is él, hogy mi volt a legjobb fesztivál élménye, ha volt ilyen, küldj el a 0635-925-925-re, vagy a kívánság kukat cegledradio.hu-ra, még egy blokkra visszajövünk.
0: Reklámot hallottak!

0: Büljenek a hajcsatok, fiúk a lányokra, bátran itt most hajcsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: érkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. A legnagyobb fesztivál élményeket kerestük a mai napon, van még néhány hátra, ezeket olvasom be most. Az akkor még barátnőmmel, már a feleségemmel és egy másik lányjal bulisztunk Pár of Stellaron, amikor sokadik alkalommal löktek meg hátulról. Oda néztem, egy pár évvel fiatalabb, plafon 15-6 srác, és a haverja voltak ott, nem balhézni akartak, csak beleélték magukat a buliba. Elkezdtünk beszélgetni, jófej srácok voltak, amikor kiszúrták a két csajt, akik közben táncoltak tovább, nem tudták, hogy egy társaság vagyunk. Megbeszéltük, hogy jó csajok, én meg kaptam a dolgon, és mondtam, hogy fogadjunk egy sörben, hogy felszedem az egyiket. Azzal a lendülettel megcsókoltam a barátnőmet, a srácokat pedig még bő 5 percig abban a tudatban tartottam, hogy ő egy random csaj volt, utána együtt bulisztunk hajnalig. Egyébként az ilyen prankeket, az ilyen megvicceléseket is nagyon szeretem, nagyon nagy helye van ezeknek a fesztiválokon, és nagyon jól lehet érezni magunkat a többi jófej emberrel, szóval ez nagyon működik. Dragon azt írja nekünk, hogy Sziget Fesztiválon találtam egy irattartót a földön. Kinyitottam, láttam, hogy egy magyar lányé, oké. Éppen elköszöntem a holland barátaimtól, és egyedül elindultam a bejárat felé a fő infopulthoz, hogy leadjam a talált tárgyak osztályán. Mentem, mendegéltem, kb. 20 perccel később a Sziget másik felén láttam két lányt, akik ültek a földön és sírtak. Kérdeztem, hogy mi a baj. Kiderült, hogy legjobb barátnők, és nagyon összevesztek, és most éppen békülnek. Elkezdtünk beszélgetni, aztán egyszer csak megszólaltam, nem te vagy az XY Réka? De, itt vannak az irataid, épp most készültem leadni. Erre mennyi volt az esély? Kérdezi tőlünk Dragon, és tényleg, hát erre mennyi az esély, és mekkora sztár lehettél, hogy így megtaláltad meg? Ezek így determinálják, hogy előre eldőlt, hogy ti együtt fogtok bulizni szinte aznap, biztosan, de lehet, hogy végig. És ezek nagyon jó barátságok. Úgyhogy igen, hát mekkora szerencse. F azt írja nekünk, hogy Campus Fesztivál még a Vekeri tónál volt, ingyenes buszjárattal hozták, vitték az embereket. Már reggel volt, tömött busszal jöttünk haza, full csend volt az egész buszon, emberek fele aludt, csak egy fickó telefonált elől ordítva, de bevitte a sátorba? De összejöttek végül? A sátorba bevitte? De összejöttek? És ez ment kb. 5 percig, miután letette a telefont, hátulról egy srác előre kiabált. Na most akkor bevitte, vagy nem vitte? Egyébként ezek is nagyon jó dolgok, a buszozós arcokkal mindig nagyon jól ki lehet jönni. 97-ben apám nyakában Deák Bill Gyula koncerten voltunk, amikor eleredt az eső, és mondták, hogy nem biztos, hogy tudják folytatni. Én meg elkezdtem kiabálni, hogy Gyula bácsi, szegény Gyula bácsi. Meghaladta az öreg, és elmosolyodott, itt van előttem az egész jelenet, írta nekünk Endre. Nagyon szépen köszönjük, tök jó sztori. Volt fesztivál 2010, az első fesztiválom első napjának első koncertje, már nem is emlékszem a zenekarra, de már az első számnál annyira ugráltam, hogy a telefon kiesett a zsebemből. Egy hetes telefon, mindenki tudta, mindenki mondta, hogy kaputelefont vigyek, amiért nem kár, de én menő akartam lenni, koncert közben észrevettem, kerestem a földön, de semmi. Mondtam az egyik barátomnak, hogy csörgesse meg, csodák csodájára valaki felvette és azt mondta, hogy a földön találta és most ért a talált tárgyak sátrához leadni, oda menjek érte. Annyira le voltam sokkolva, hogy meg sem tudtam rendesen köszönni, szóval utólag is nagyon-nagyon-nagyon köszönöm idegen. Így az első fesztivál élményem nem lett katasztrófa, ami még poén, hogy elmentünk a talált tárgyak sátrához, és mondtam, hogy a telefonom keresem, elvileg leadták. Azt mondta a srác, menjek vele beljebb, be is mentünk, és voltak ott rekeszek. Valamelyikben szemüvegek, valamelyikben telefonok, mindegyikben más kategória, és akkor kérdezte a számomat, megadtam neki és megcsörgette, amelyik telefonon látta, hogy ő hívja, azt odaadta. De úgy képzeljétek el, hogy már a nulladik nap óta volt, vagy 15 telefon, elképesztő volt. Tehát még egyszer köszönöm, te névtelen hős, máig hálásan tekintek vissza jöttödre. Slusszpoén, miután visszakaptam a telefonom, egyből csörgött és apum volt az, ekkor már ilyen éjjel egykülön járhattunk, azt mondta, valaki felhívta és mondta neki, hogy találta ezt a telefont és megy leadni. Apum kérdezte, mi történt a telefon tulajával, azaz velem, de ugye azt nem tudta megmondani a hívó, úgyhogy apukámnak rendesen gyomorgörcse lett, hogy az első fesztiválra elengednek, és az első nap már egy idegen hívja. Elmeséltem neki a sztorit, és mindenki megnyugodott, azóta is imádom a fesztiválokat. Hát legyen ez a tanulság, kedves hallgatók, így a műsor végére, köszönjük megtisztelő válaszaikat, reméljük, hogy élvezték a mai adást is, holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja, a Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Több száz halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. A templomok megnyitását kéri a kánikula miatt a püspöki konferencia elnöke. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvíz pótlás fontosságára, valamint a napégés elleni védelemre. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Meghaladta 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Június 27-én szombaton a mikrofonnál Becker Bernadett, de hogy ne zavarjak meg teljesen mindenkit, vasárnap is én köszönök majd be 6 óra után. Töltsük együtt a napot, vagy hát töltsük együtt tulajdonképpen a hétvégét. Az első óra ugyanúgy telik, mint általában nálam szokott. Friss hírek, információk, és az óra második felében horoszkóp. Jó reggelt!

Elkezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása a Külső Kátai út és a Jászberényi út közötti szakaszon. A munka tehát elkezdődött, egészen július 2-áig tart, a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények természetesen befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpár útszakaszokon időszakosan és ideiglenesen teljes lezárásra kell készülni. Kérik a lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Tehát elkezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása, a Külső Kátai út felől haladnak a Jászberényi út felé.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Akit nem rettent el a hőség, várja új szilvás, hisz ott ma falunapot tartanak a Vásártéren természetesen. A főzőverseny már reggel elindul, aztán 14 órától az eredmények is kiderülnek, sőt a sütemény sütő verseny eredmény hirdetése is akkor lesz. 14 óra 45 perctől a Rosmarin nyugdíjas klub műsorát láthatják és hallhatják őket, 15 órától a Dalma Dance Club ifjú táncosai követik, 15 óra 30 perckor a Duende tánciskola bemutatója kezdődik, 16 órától pedig a Buborék együttes gyermekműsora. 17 órától színpadon a Hip Freedom, 18 óra 30 perctől pedig Magyar Rózsa, őt 19 órától Szabó Ádám követi, 20 óra 20 perctől pedig a Damien Tribute koncertje. 22 órától DJ Wilcox, Rádió 1-es DJ lép a színpadra és szolgáltatja a zenét, 23 órától pedig DJ Dominik zárja a napot, tehát új szilváson a falunapon ma a Vásártéren. Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magis kórusa. Madein Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magis kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Madein Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes, a helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Újra falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a Tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben természetesen a Templom téren.

0: Ahogy azt már sokszor hallhatták, mától harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos. A hőség miatt a legnagyobb veszélyben a legidősebbek és a legfiatalabbak, a csecsemők és kisgyerekek vannak, de ezen kívül a várandós nők, a szívérendszeri betegek és a légzőszervi betegek, valamint a cukorbetegek, a mozgásukban korlátozott emberek, a hajléktalanok, valamint mindazok vannak, akik a szabadban fizikai munkát végeznek vagy sportolnak. A hőség senkit nem kímél életkortól függetlenül, bárki kimerülhet a hőségtől és bárki lehet rosszul, figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Ilyenkor sokkal többet izzadunk, folyadékot veszítünk, nagy a kockázata a kiszáradásnak, a szívnek sokkal többet kell dolgoznia, a hőmérséklet, a testhőmérséklet fenntartása is sokkal nagyobb energiát igényel, és ezért főleg, ha több napon keresztül tart a hőség, a szervezet kimerülhet. A tiszti főorvos azt tanácsolta mindenkinek, hogy a hőség ideje alatt igyon a megszokottnál többet, lehetőleg vizet, kerülje az alkoholos és koffein tartalmú italok fogyasztását, lehetőség szerint 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a szabadban, és viseljen könnyű, világos ruhát, ami lehetővé teszi az izzadást. Tehát életbe lépett a harmadfokú hőségriasztást, vigyázzanak nagyon magukra is, egymásra is.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Több száz halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. A templomok megnyitását kéri a kánikula miatt a püspöki konferencia elnöke. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt keddre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint a napégés elleni védelemre. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Meghaladta 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentő kutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, este 29-33 fok.

0: Hamarosan jön tehát a horoszkóp, méghozzá nem, hogy mára szóló, nem csak mára szóló horoszkóp, hanem egy komplett júliusi előrejelzés. Itt a 92-ten a kíváncsiak rá, hogy milyen hónap vár önökre, a csillagok állása és csillagjegyük szerint. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Jöjjön át a horoszkóp, nem is csak egy napra, hanem egy egész hónapra, júliusra, nagy fordulatokra számíthatunk. A Jupiter az oroszlán jegyében egyre erősödik, a Neptunusz, majd a Szaturnusz hátrálni kezd, és az Uránusz is hoz váratlan helyzeteket. Kedves Kos, a nyárderekán járunk bolygód, a Mars az ikrekben jár, ami csupa kedvező fényszöget alkot a nagy bolygókkal, és ezt fellelkesít, és a legyőzhetetlenség érzését hozza neked. A Kosban járó Neptunusz 7-én, a Szaturnusz 26-án kezd hátrálni, ami nosztalgiázásra hajlamosít. Gyerekkorod nyaraira emlékezel, de nem szabad gyerekesen viselkedned, mert a hónap második felében a családod számít rád. Szükségük van a segítségedre és a hatékony közreműködésedre. Bika, könnyen lehet, hogy tarthatatlannak érzed a helyzetet otthon és a munkahelyeden egyszerre. Nagy feszültségeket mutatnak borzalmas bolygó szembenállások 20-án és 27-én. Nagy a nyomás rajtad. Egyetlen feladatod van, minden módszerrel kapcsolódj ki. És légy tisztában vele, hogy ezen túl leszel pár nap alatt. Ha szabadságra mész, akkor könnyebb dolgod van. De ha dolgoznod kell, akkor esténként sétálj, vagy ülj ki az erkélyre, kertbe, parkba és nézd a csillagokat. Ha ezen átverekszed magad, nagyon jó fordulatok jönnek. A Jupiter az oroszlánban egyre erősödve fejti ki a hatását, és nagyon szerencsés fordulatokat hoz neked. Ikrek! Kedvedre való lesz a július 4-én, az ikrekben együtt áll a Mars és az Uránusz, ami felpörget. Egész hónapban támogató fényszögeket fognak alkotni nagy bolygókkal, a Neptunusszal, Plutóval, Szaturnusszal. Kiemelten előnyös számodra, hogy 18-án az ikrekben járó Uránusz a legelőnyösebb fényszögbe kerül a vízöntőben járó Plutóval, ami magasabb dimenziókba emel téged és azt, amit tervezel. Közben kellemetlen bolygó szembenállások, utazás, közlekedés közben fokozott óvatosságra intenek a hónap vége felé. Rák. Júliusban kapkodhatod a fejedet, szinte egyszerre kell mérlegelned, reagálnod és döntened. Ez kiboríthat, mert ki nem állhatod, ha sürgetnek. Félsz, hogy rosszul választasz és utólag megbánod. A rákban járó Merkur 24-éig hátrál, ami támogat abban, hogy régi eseteket felidézve gondold át a jelent és a jövőt. És ne feledd, hogy retrográd Merkurtól nem kell félni, használd arra is, hogy kérdezel. Mindeközben egyre erősödnek a jó tendenciák, és a hónap közepétől jönnek a sikerek, pozitív fejlemények. Oroszlán, 20-án és 27-én lesz az a két feszült bolygó szembenállás, ami megvisel, azonban ezt már a hónap elejétől egyre erősebben érzékeled, vigyázz magadra is, azokra az emberekre, akik fontosak a számodra. Ez azt jelenti, hogy mindent becsülj meg, mondd ki, hogy hálás vagy. Szerencsére Jupiter, a nagy szerencse bolygója az oroszlánban jár, és megvéd téged a bajtól, vedd észre, hogy a hála és a szerencse kéz a kézben jár. Szűz. A július 4-i Mars-Uránusz együttállás olyan váratlan, sokkoló változást jelez a munkahelyeden, ami kikészít. Ha nem lennél ennyire megfontolt, akkor azonnal felmondanál. Nem sokat javít a helyzeten, hogy 20-án és 27-én olyan bolygó szembenállások lesznek, amelyek a közvetlen és a távolabbi vezetőitől jövő feladataidat is érinti. Próbálj meg konzultációt kezdeményezni, és tegyél fel praktikus kérdéseket, és legyél tisztában vele, hogy túljutsz ezen, megerősödve és győztesen. Magánéletedben minden sinem van, hamarosan folytatom. FM 92 ősz, Rádió.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, ami

jön át a nagy júliusi előrejelzős horoszkóp folytatása, kedves mérleg. Júliusban semmilyen gyerekes szócsatába sem menj bele. Biztos lehetsz benne, hogy lesz, aki provokálni fog. Ekkor úgy érzed majd, hogy meg kell védened magadat. Legrázósabb nap a 20-a és a 27-e lesz. Az a szerencsét, hogy július 4-én a Mars-Uránusz együttállás zseniális ötletet hoz neked, ami inspirál. Bármikor kipattanhat a fejedből egy olyan terv, ami szokatlan, és pont ezért izgalmas, illetve előremutató. A környezetváltozás, utazás, nyaralás is felerősíti ennek az esélyét. Skorpió, nincs uborka szezon nálad idén-nyáron, nem dőlhetsz hátra. Július olyan lehetőségeket hoz neked egzisztenciális téren, amelyeket érdemes megfontolnod. Nagy bolygók szerint nagy kiugrási esélyt kapsz, amihez bátorság kell. Valószínűleg be kell áldoznod valamit, szabadidőt, utazást, magánéletet. Pont emiatt nagy a döntésed tétje. Ha kicsi bizonytalanság van benned, kérd ki egy számodra nagy tiszteletnek örvendő ember véleményét, persze nem kell szó szerint azt tenned, amit ő mond. Nyilas. Jó hír, hogy bolygód a Jupiter már az oroszlánban jár, az kevésbé jó hír, hogy 20-án szembe kerül a Plutóval, ez óvatosságra int. A közlekedésben és a kommunikációban is körültekintően kell lenned. Számíts otromba reakciókra, indulatokra, a hőségre lehet fogni, de valójában elfojtott elégedetlenség húzódik a mélyben. Amint átlátod, ezt könnyebb dolgod lesz, megértőbben fogsz reagálni, beszélni, ami a másik hevességét azonnal lecsillapítja. Innentől nyert ügyed van. Bak. Nincs a szótáradban a szentimentalizmus és a romantika, pont ezért hozhat zavarba, hogy júliusban ilyen emberek és érzések találnak meg. Nem ciki, ha vannak érzéseid. Nagy szerelem jöhet, ha szingli vagy. Egy másik téma az anyagi kérdések. Te egy megfontolt ember vagy, aki jól bánik a pénzzel. Emiatt szokatlan, hogy feszült bolygó szembenállások 20-án és 27-én kihívást szimbolizálnak. Meg tudod oldani. Vízöntő. Felfedezésük óta először egyik uralkodó bolygód, az Uránusz július 18-án a legszuperebb fényszöget alkotja a vízöntőben járó Plutóval. Ez számodra duplán szuperhír. Ennek ellenére nem csak ünneplésre adnak okot a bolygók, ugyanis 20-án és 27-én méltatlan bolygó szembenállások méltatlan szóváltást jeleznek. Kövesse mindent, hogy nem mérgesedjen el a helyzet, máskülönben hetekig tartó csata alakul ki. Legyél mindenkivel elnéző és tapintatos, így nem lesz oka a másiknak balhézni. És halak, a családod ismét próbára teszi a türelmedet. A Mars-Uránusz együttállás július 4-én váratlan helyzet elé állít. Mindenki árgus szemekkel figyeli a reakcióidat, de nem ez az egyetlen kihívás ebben a hónapban. Az egészségedre és a munkádra kell ügyelned. Semmi sem fontosabb, mint ez a kettő, hiszen alapot ad minden máshoz. Utazás, szórakozás, tanulás, stb. 20-án és 27-én lesz a legkeményebb bolygó szembenállás, de valójában ez az egész egy nagy esély az előrelépésre. Pénzügyi felemelkedés jöhet ennek nyomán. Ez vár ránk tehát júliusban.

Már is lezárja az órát. Szigala és James Hathor közösen, ez lesz a Lasting Lover 2020-ban itt a 92-5-ön. Majd jönnek a reklámok, a friss hírek, és indul egy újabb óra Olivia Dinnel, Man, I

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gírosz.
6: Pont egy gírosz?
5: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Több száz halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. Új kerékpáros pihenőpont jött létre a Balatonnál. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 ezeren eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni Bringa körön. Az északi parti Gyenes-Diási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része.
1: Az időjárásról.
7: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Olivia Dean indította az órát, ez volt a Man I Need It a 92-tön, azt az órát, ami már főképp alapszemléről szól, majd napi lapok jönnek, főképp névszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, itt a 92-tön, és persze nagyon-nagyon jó kis zenék, Marshmallow és Kelly már is a folytatásban, ez már itt a nám.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a lapszemle, induljon a Népszava. Két írásával uránt tárolt az udvaron egy pécsi vállalkozó, pénzbüntetéssel sújtották. Radioaktív anyaggal visszaélés büntette miatt 400 000 forint pénzbüntetése ítélt a pécsi járásbíróság egy vállalkozót. Az ítélet szerint a férfi egy vegyi áruk nagykereskedelmével foglalkozó korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője. A pécsi telephelyen több vegyi anyagot tároltak, köztük egy megszűnt laborból átvett, félig töltött 125 ml-es vastagfalú üvegben lévő sárga, porszerű anyagot. Az üvegen megfakult matricán halványan az uranil acetát felirat látszott. A sugárforrást 2024. június 4-én egy hatósági ellenőrzésen találták meg. A sugárzást mérő műszer a háttérsugárzástól egyértelműen eltérő jelzést adott, majd a tárolóban lévő asztalról előkerült az üveg. A mérések alapján a dózis mennyiség, máshol mért háttérsugárzás 6,9-szerese, a normál háttérsugárzásnak pedig hozzávetőlegesen a 4-szerese volt. A sugárforrást becsomagolták, előbb a telephelyen egy üres laboratóriumi robbanó szekrénybe tették, majd a készenléti rendőrség tűzszerész szolgálatán keresztül a Hunren Energiatudományi Kutatóközpontba szállították. Az elemzések természetes uránt mutattak ki, az anyagban 62,8 g urán volt, ami meghaladta az engedélyköteles mennyiséget. A bírósági közlés szerint nukleáris anyagoknál nincs olyan mentességi szint, amely alatt engedély nélkül lehetne birtokolni őket. Az uranilacetát a fellett dózis mennyiségben elsősorban kémiai toxicitása miatt lehet veszélyes, a belégzéssel vagy elfogyasztással kerül az élő szervezetbe. A vádott a végzettsége miatt tisztában volt az anyag tulajdonságaival és a sugárzóanyag átvételével járó következményekbe belenyugodott. Az ítélet jogerős, a bíróság 20 havi részletfizetést engedélyezett, elkobozta a sugárforrást, és több mint 500 000 forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte a férfit. Annyira vártam egyébként, amikor megtaláltam ezt a cikket, hogy majd kiderül, hogy vajon mi a szöszre szerette volna használni, de akárhogy is néztem, oldalról, előről, hátulról nem derült ki. Díjat neveznek el Jankovics Marcellről, erről is beszámol a Népszava. Díjat vezet be Jankovics Marcell világhírű magyar alkotó emlékére az Annecy Fesztivál, az animációs film világelső nemzetközi seregszemléjei szakmai fóruma Franciaországban. Ezt a Nemzeti Filmintézet közölte. A közlemény szerint a fesztivál művészeti igazgatója Marcel Jean jelentette be, hogy a 2021-ben elhunyt alkotóról elnevezett díjjal 2027-től a Perspectives szekció legjobb filmjét ismerik el. Mint írták, a tavalyi magyar díszvendégség programját követően a magyar animáció idén is meghatározó szereplője a június 21 és 27-e között zajló Nemzetközi Animációs Filmfesztiválnak. Magyarország 5 versenyprogramba válogatott rövidfilmmel, 7 pitch projekttel, valamint az NFI támogatásával a Magyar Animációs Producer Szövetség által működtetett nemzeti standal van jelen a világ legrangosabb animációs szemléjén és filmvásárán. A magyar jelenlét rangját emeli, hogy Orosz Anna Ida, az NFI kutatója, animációs filmtörténész a Contrechamp szekció zsűriében szerepel. Kiemelték, hogy csütörtök este a 4-szeres Oscar-díjas mexikói rendező Alfonso Cuarón személyesen mutatta be Jankovics Marcell formabontó klasszikusát, az 1981-ben készült Fehér Lófia című egészestés rajzfilm felújított változatát a fesztivál közönségének. Nos, hát erről is olvashatnak bővebben a Népszavában, és kérem, hogy ne kövezzenek meg, de a Fehér Lófia az animációs film, amitől én konkrétan féltem egész életemben, elismerve annak zseniét, már Jankovics Marcell zseniét, de egyszerűen féltem. Nem tudom miért, ilyen adással van rám.
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.

0: Szép felállni. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön a Lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet három írása, akár 40 Celsius fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Ezt a mondatot azt gondolom nagyon sokszor hallottuk már az elmúlt napokban, és azt is, hogy a rendkívüli hőséget az úgynevezett hőkupola okozza, amely már elérte hogy a térségünket. Németh Lajos meteorológus magyarázta el a Magyar Nemzetnek és az olvasóinak, hogy mi áll a jelenség hátterében, meddig tarthat a hőség, és mire érdemes odafigyelni a következő napokban. Elmondta, bár a kifejezés viszonylag új, maga a meteorológiai jelenség ismert. Ez a hatalmas kiterjedésű Afrika térségéből származó, a júniusi napsütés hatására még inkább felforrósodott és megrekedt légtömeg most nem csak a Kárpát-medence, hanem Európa jelentős részének időjárását meghatározza. Hozzátette, hogy a hőkupola kialakulásához az is kell, hogy ne legyen olyan erőteljes áramlás, ami kisöpörné azt. Németh Lajos felidézte, hogy a jelenség az elmúlt napokban Nyugat-Európában okozott rendkívüli hőséget, Spanyolországban helyenként 45 fokot is mértek, Franciaországban pedig 43-44 fokos értékekkel dőltek meg a korábbi rekordok. A meteorológus szerint a hőkupola okozta legmelegebb időszak, még csak ezután következik, a forró légtömeg központja várhatóan vasárnap és kett között helyeződik Magyarország fölé, ekkor több helyen is elérheti a hőmérséklet a 40 Celsius fokot. Elmondta azt is, hogy a hőkupola várhatóan szerdáig maradt térségünk felett, ezt követően megnő az esélye a záporoknak és zivataroknak, valamint a megerősödő szél is segíthet megmozgatni az addig szinte mozdulatlan forró légtömeget. Ennek hatására a nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok közé mérséklődhet, vagyis továbbra is nyári melegre kell számítani, de a rendkívüli hőség enyhülhet. A szakember emlékeztetett arra is, hogy Magyarországon az eddigi legmagasabb hőmérséklet 41,9 Celsius fok volt, amelyet 2007. júliusában mértek. Nos, ha erről a témáról szeretnének bővebben is olvasni, magyarnemzet.hu. Sorozatos autófeltörések borzolták a kedélyeket Kecskeméten, egy tolvaj nagyon rákapott a kifejezetten népszerű koros autótípusra, az esztergomi gyártású régi Suzuki Swiftre. Először május 15-én éjszaka csapott le, méghozzá úgy, hogy felfeszítette a nem éppen merev acélból készült ajtóüveg keretet, majd benyúlva oldotta a zár erreteszelését. Egy borotválkozó készlet volt a zsákmánya, majd jöttek az újabb feltörések, elsősorban hétvégén és minden esetben Swiftek ajtajaival, ugyanezzel a barbár módszerrel. Összesen 9 kocsit tölt fel a tolvaj, és mindent elvitt, amit értékesnek gondolt, vagy könnyen mozdítható volt. Fülhallgatót, kannát, cigarettát, görkocsolyát, strandcéket és szerszámokat. Hamar rájöttek a kecskeméti nyomozók, a taktika, az új lenyomatok és az autótípus alapján, hogy ugyanaz az elkövető áll a rendszerint kispénzű Suzuki tulajdonosok életét megkeserítő esetek mögött. Végül a precíz információ szerzés után a rendőrök el is kapták a 32 éves tolvajt, és kezdeményezték a letartóztatását. Hát egy hasonlóban volt részem, mondanám, hogy élményben, de nem volt élmény. Az én kis Swiftem annak idején ugyanígy áldozatul esett egy sorozatos feltörő, vagy sorozatban feltörések egy sorozatban elkövető, vagy bandának, vagy személynek, akinek a személy, vagy személyére végül nem derült fény. Hát pedig nekem aztán tényleg nem volt semmi az autóban, úgyhogy elvitte visszapillantó tükröt, mind a kettőt, a hátsó lámpáimat, ez történt mondjuk 20 éve, de végtelenül bosszantó volt, rettentően, főleg az, hogy hozzányúltak a tulajdonomhoz. Feltorlódhatnak a gyaralók a nyugat-európai reptereken, római repülőterek arra készülnek, hogy a nyári turista szezon idejére felfüggesztik az EU által bevezetett digitális határellenőrzést az unión kívülről érkezettek számára, így próbálva elkerülni a katasztrófát, írja a Magyar Nemzet. A reptereket üzemeltető cég vezetője Marco Troncone szerint a biometrikus rendszer kihagyása az egyetlen megoldás a káosz elkerülésére. Az ESZ rendszerben a nem uniós állampolgárok kötelesek új lenyomatot adni és rögzíteni fényképüket az EU-ba való belépéskor. A Guardian brit lap beszámolója szerint ez a rendszer bevezetése óta könnyen 3 órás várakozási időt eredményez a határellenőrzésnél a repülőtereken. Eredetileg tavaly októberben kezdték a rendszer bevezetését, majd áprilistól tették mindenhol kötelezővé. Nem csupán Róma jár ebben a cipőben, mivel Nagy-Britannia és az unión kívüli ország, a brit állampolgároknak is fel kell készülniük az uniós papírmunkára, és hogy hogyan alakul mindez a további országokban, további európai országokban, nos, arról olvashatnak a Magyar Nemzetben.
0: Cseglét Rádió! 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Több száz halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. Új kerékpáros pihenőpont jött létre a Balatonnál. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Ismét iráni

0: Célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés három Balaton felvidéki település közös pályázatának része.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelki pásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És ugye most már a Magyar Illap két írása itt a 92-5-ön, hétfőn kedden otthon maradnak a katonák, a nagy meleg miatt nem kell bemenni a laktanyákban, nagy a meleg, és azért a katonáknak sem kell bemenniük a laktanyákba, hétfőn és kedden jelentette Berusin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Harmadfokú hőségriadót rendeltek el, éppen ezért úgy döntöttünk, hogy hétfőre és kedre home office-t rendelünk el mindenkinek. Ezt jelentette be pénteken, tehát Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán tudatta, amikor mindenkiről beszél, az nem csak a vezérkar és az alárendelt szervezetekre vonatkozik, hanem az iskolákra és a háttérintézményekre is. Tehát ha lehet és ha a nyugodt lelkiismeretük megengedi, akik megtehetik, azok maradjanak otthon, fogalmazott. Hozzátette, nyilvánvaló, hogy a készültségi állomány a laktanyákban fog tartózkodni, hiszen az ország számít rájuk. Erről is bővebben olvashatnak a Magyar Hírlapban. És a Himalája csontváztava máig őrzi titkait, erről is ír a lap. Több száz csontváz került elő a Himalája egyik eldugott tavából, de a tudósok még mindig nem tudják pontosan, mi történt velük. A Himalája egyik eldugott völgyében több mint 5000 méteres magasságban található egy apró gleccsertó, amely első pillantásra semmiben sem különbözik a környező hegyi tavaktól. A táj lélegzetelállító, hófötte csúcsok, sziklás hegyoldalak és a világ egyik legzordabb vidéke veszi körül. Mégis van valami, ami miatt Rupkund neve évtizedek óta foglalkoztatja a tudósokat, a történészeket és a rejtélyek kedvelőit. Amikor a jég visszahúzódik a rövid nyári időszakban, emberi csontok százai bukkannak elő a tópartján és sekély vizeiben. Kevés olyan régészeti rejtély létezik a világon, amely ennyire hátborzongató és ennyire makacsul ellenáll a végső magyarázatnak. A tó története ugyanis első pillantásra egyszerűen tűnhet, ám minél többet tudunk meg róla, annál több kérdés merül fel. A történet 1942-ben vált világhírűvé, amikor egy brit erdészeti tisztviselő a tó környékén járva emberi maradványokra bukkant. Az első feltételezések szerint valamilyen katonai tragédia állhatott a háttérben. Mivel a felfedezés a II. Világháború idején történt, felmerült az a lehetőség is, hogy japán katonák egy elveszett egységéről van szó. A vizsgálatok azonban hamar kizárták ezt az elméletet. A csontok ugyanis jóval régebbinek bizonyultak. A következő évtizedekben a kutatók egyre több maradványt találtak a helyszínen, nem néhány emberről volt szó, hanem több száz szeméről. Koponyák, csontvázak, ruhadarabok, bőrcipők, ékszerek és használati tárgyak kerültek elő a tó környékéről. A hideg magas hegyi környezet meglepően jó állapotban őrizte meg őket. A tudósok számára azonban nem csak a mennyiség volt megdöbbentő, a sérülések is különös mintázatot mutattak. Számos koponyán kör alakú erősütés nyomait fedezték fel, sokáig nem volt világos, mi okozhatta ezeket a sérüléseket. A fordulatot a 2000-es évek kutatásai hozták. Az egyik legnépszerűbb magyarázat szerint a csoportot egy rendkívül erős jégeső pusztíthatta el. A helyi legendák már évszázadok óta beszéltek egy isteni büntetésről, amely az égből érkezett. A néphagyomány szerint egy királyi zarándokcsoport megsértette az isteneket, akik hatalmas jégdarabokat zúdítottak rájuk. A kutatók eleinte szkeptikusan fogadták a történetet, ám a sérülések elemzése meglepő eredményre vezetett. Több koponyán olyan sérüléseket találtak, amely valóban megfelelhettek a nagyméretű jégdarabok okozta becsapódásnak. Hát úgy tűnt, a rejtély megoldódott, aztán jöttek az igazán furcsa felfedezések, hogy melyek? A kíváncsiakra, magyarhírlap.hu. FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
4: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
7: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
8: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
7: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
8: Egy kattintás és megnyílik a város.
7: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
8: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
7: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
8: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
7: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Gázrobbanás volt egy boszniai acélműben. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. A balesetben 3-an megsebesültek, egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az üzemben folyékony oxigént fejtettek át egy tartályba, amely egyelőre ismeretlen okok miatt felrobbant. A baleset körülményeit vizsgálják. Az ország középső részén fekvő acélmű a balkáni ország egyik legjelentősebb ipari vállalata. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni Bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 Balaton felvidéki település közös pályázatának része.
1: Az időjárásról.
9: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Közlekedési információk.
8: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kevin Ellis és Clementine Douglas közösével elindult egy újabb óra, ami már főképp a bulvár lapszemléről szól. Természetesen a hőségről is lesz majd szó a mai nap folyamán, hisz mindenhonnan ez folyik, bár más folyna mondjuk éppen az eső, de majd egy kicsit később. Aztán nem kizárt, hogy a bulvár lapszemlében is lesz majd szó róla. A mikrofonnál Becker Bernadett, jó reggelt a most ébredezőknek!
1: Szeglét Rádió!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Irsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinó Piknik. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltöz pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinó Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön a Bulvár lapszemle, tehát itt a 92.5-ön a borsonline.hu elsőként, és egy igen komoly téma rögtön így kezdésnek. Egy a millióból szívbetegséggel küzdött egy 7 éves példanélküli műtét mentette meg az életét, írja a lap. Elliot Atkins szülei teljesen összetörtek, miután az orvosok közölték velük, fiúknak rendkívül kevés az esélye a túlélésre, miután szívelégtelensége mellett egy másik súlyos betegséget is diagnosztizáltak nála. Végül azonban egy londoni kórház szakemberei úgy döntöttek, végrehajtanak rajta egy úgynevezett angioplasztikát, amely során beszűkítik a szívében az ereket. Ez az operáció pedig végül annyit javított Elliot állapotán, hogy az életmentő szervdonor műtétet is végre lehetett hajtani rajta. Elliot most 7 évesen kezdhetett el életében először teljes életet élni. Édesanyja, 29 éves Amy Gower így nyilatkozott, boldogan rohangál a barátaival és nagyon izgatott a közelgő sportnap miatt. Tele van energiával és mindig megpróbálja megnevettetni az embereket. A problémák akkor kezdődtek, amikor Elliot mindössze 11 hónapos volt, egy mellkasi fertőzés után légzési nehézségek jelentkeztek nála. A vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a szíve megnagyobbodott. További tesztekből kiderült, hogy szívelégtelenségben szenved, a vérnyomása veszélyesen magas, és az aortája, a szívből kiinduló legnagyobb verőér pedig szűkületet mutat. Végül pedig arra is fény derült, hogy egy ritka szindrómával is küzd, amely miatt az aortája és a veséket ellátó erei is beszűkültek. Ezért javasolták az orvosok a rendkívül ritka szívműtétet. Szüleinek azonban nehéz volt feldolgozni azt, hogy Elliot lesz az első gyermek az Egyesült Királyságban, akin végrehajtották ezt az eljárást. Erről pedig az édesapa Thomas Atkins nyilatkozott, nem találtunk semmit róla az interneten, ami megnyugtatott volna minket. Az angioplasztikáról magáról volt információ, de a páciensek szinte mind jóval idősebbek voltak. Elliot végül összesen 6 ilyen műtéten esett át, ezek elegendő javulást eredményeztek ahhoz, hogy később egy rendkívül összetett műtétet is elvégezhessenek rajta, aorta bypass műtétet és egy vese átültetést még tavaly júliusban. És most már boldogan futkározik, legyen ez így nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Millie Bobby Brown depresszióba esett a Stranger Things fináléja után, erről is ír a lap. Millie Bobby Brown megdöbbentő vallomást tett arról, hogyan esett depresszióba a Stranger Things fináléja után. A színésznő 10 évesen csatlakozott a produkcióhoz, és közel egy évtizeden át az élete középpontjában állt. Most, hogy a világ sikerű sorozat végleg lezárult, őszintén beszélt arról, milyen nehéz volt elengedni karakterét. Elárulta, hogy a forgatás lezárása után hetekig nehezen találta a helyét, sőt, saját bevallása szerint depresszióval is küzdött. És már alapvetően vidám és optimista embernek tartja magát, mégis amikor a családjával megnézte az utolsó epizódot, hosszú időn keresztül nem tudta feldolgozni a látottakat. Úgy érezte, mintha egy egész életet hagyott volna maga mögött, mivel Eleven nem csupán egy szerep volt számára, hanem a személyiségének egy része. És hogy mit mondott még a színésznő, olvassák el a Borsban, és ha kíváncsiak nyest riasztó praktikára, akkor is ajánlom szíves figyelmükbe a Bors című lapot, vagy nevű lapot. Hivatlan vendég költözött a padlásra, vagy rendszeresen feltűnik a kertben, esetleg attól tart, hogy kárt tehet az otthonában, vagy az autóban, akkor most figyeljen, írja a Bors online, mert megmutatják a leghatékonyabb nyestriasztó praktikákat, amelyek segíthetnek távol tartani az apró, de annál nagyobb bosszúságot okozó ragadozót. És egyébként azt nézem közben, hogy egy olyan édes képet tettek be egy nyestről, hogy itt nem nagyon lehet haragudni rá. Szóval ugye a leggyakoribb problémák, hogy megrágja a vezetéket, tönkreteszi a szigetelést, kárt tehet a tetőben, és kellemetlen szagokat hagy maga után. A nyest a legkisebb réseken is bejut, mindenek előtt át kell vizsgálni a tetőt, a szellőzőket, a padlás feljárót és az ereszt környékét is, és ha találunk nyílásokat, fémhálóval vagy fémlemezzel kell elzárni őket. Erős szagokra érzékeny a nyest, távol tartásában segíthet egy ecetes rontja, fokhagyma, borsmentaolaj, a kutyaszőr, illetve egy egyszerű vadriasztó permet vagy spray is. Mivel a nyest territoriális állat, valószínűleg, hogy újra birtokba akarja majd venni korábban ürülékével megjelölt területeit, ezért nagyon fontos, hogy eltüntessük az állat nyomait, és ezeken a pontokon rendszeresen alkalmazni kell a nyestriasztó módszerek egyikét. Nos, ezekről is olvashatnak tehát a Borsban, és tényleg, tehát ennél nagyobb baklövés, hogy ilyen édes cuki képeket tenni a nyestről pont egy ilyen cikk mellé, szerintem ez valóban nagy hiba. Tényleg aranyos, borsonai.hu, nézzék meg! 92.5 Rádió.

A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Gázrobbanás volt egy boszniai acélműben. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt keddre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a

0: miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az Eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket mai félig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. A balesetben 3 megsebesültek, 1 ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az üzemben folyékony oxigént fejtettek át egy tartályba, amely egyelőre ismeretlen okok miatt felrobbant. A baleset körülményeit vizsgálják. Az ország középső részén fekvő acélmű a balkáni ország egyik legjelentősebb ipari vállalata. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni Bringa körön. Az északi parti Gyenes-Diási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 Balaton felvidéki település közös pályázatának része.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön a Lapszemle zárásaként a Blik két írása. Elege lett a bolgár válogatott edzőjének, közleményt adott ki a 14. emeletről kizuhant német Janet tragédiája kapcsán, írja a lap. Óriási indulatokat kavart Bulgáriában német Janet tragédiája. A 32 esztendős birkózónő 11. emeleti szófiai lakásából zuhant ki és hunyt el. A helyi lapok szerint öngyilkosságot követett el, miközben rengetegen gyászolják ott és idehaza is. A nyilvánosság előtt zajlik a vita, ki mit tehetett volna azért, hogy mindez ne történjen meg. Janet bolgár edzője a helyi szövetség internetes oldalán kért mindenkit önmérsékletre. Janet kapcsán rengeteg információ megjelent. A magyar sportolónő azért akart bolgár színekben versenyezni, mert remélte így megfelelő körülmények között sikereket érhet el nemzetközi porondon. Ám a honosítása elhúzódott, ráadásul klubcseréje miatt szóba került, hogy megakadályozzák az országváltását. Arról is szó esett, hogy a vele évek óta jó kapcsolatot ápoló Bíjava Dudovával összevesztek, ezt Dudova cáfolta, és az utóbbi időszakban a magyar lány depressziós lett. A rendőrség még vizsgálja a tragédia körülményeit, Dudova mellett a birkózó szövetségi elnököt és több edzőt is kihallgattak. A női válogatott edzője Simeon Szerev elérkezettnek látta az időt, hogy mindenkit megkérjen arra közleményében, méltósággal viselkedjen ezekben a fájdalmas pillanatokban, hagyja békén a barátokat, hozzátartozókat gyászukban, és milyen nagyon igaza van. Az elmúlt napokban mindannyiunkat megrendített német Janet tragikus elvesztése, nehéz pillanat ez a családjának, szeretteinek, csapattársainak, edzőinek és az egész bolgár birkózó családnak, ezért szólítok fel mindenkit a spekulációk mellőzésére. Egy fiatal sportoló halálának bármilyen célra való felhasználása nem segít senkinek. Csak bemocskolják Janet emlékét és elmélyítik azoknak a fájdalmát, akik szerették őt. Janet rendkívül pozitív, mosolygós, fegyelmezett és motivált versenyző volt. A válogatottnál végzett munkájával soha nem volt probléma, soha nem volt konfliktusa a bolgár birkózó szövetség edzői stábjával vagy vezetésével. Épp ellenkezőleg elkötelezetten dolgozott és tiszteletet mutatott mindenki iránt a csapatban. Szenior edzőjeként tudtam, hogy bizonyos pontokon pszichológus segítségét kérte. Ezek azonban szigorúan személyes jellegű ügyek voltak és nem kapcsolódtak sportkarrierjéhez. És hogy mit mondott még, vagy mit írt még, egészen pontosan ezt olvassák el a Blikben, és valóban ilyenkor tényleg annyira egyszerű, csak azt kellene átgondolni mindenkinek, hogy mit érezne, ha az ő szerette halála után kellene mindenféléket olvasnia és hallgatnia. Ha egy pillanatra is van szíve és lelke valakinek, ebbe belegondol, akkor rögtön abba hagyja.
0: Szeglét Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Első ősonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarábas Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerint Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15. Akit nem rettent el a hőség, várja új szilvás, hisz ott ma falunapot tartanak a vásártéren természetesen. A főzőverseny már reggel elindul, aztán 14 órától az eredmények is kiderülnek, sőt a süteménysütő verseny eredményhirdetése is akkor lesz. 14 óra 45 perctől a Rosmarin nyugdíjas klub műsorát láthatják és hallhatják őket, 15 órától a Dalma Dance klub ifjú táncosai követik, 15 óra 30 perckor a Duende tánciskola bemutatója kezdődik, 16 órától pedig a Buborék együttes gyermekműsora, 17 órától színpadon a Hip Freedom, 18 óra 30 perctől pedig Magyar Rózsa, őt 19 órától Szabó Ádám követi, 20 óra 20 perctől pedig a Damien Tribute koncertje. 22 órától DJ Wilcox, Rádió 1-es DJ lép a színpadra és szolgáltatja a zenét, 23 órától pedig DJ Dominik zárja a napot, tehát új szilváson a falunapon ma a vásártéren. Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes. Adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Újra falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Az alaptörvény módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Mától keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Közlekedési információk.
7: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kamrad indította az órát, ez volt a Feel Alive itt a 92.5-ön, azt az órát, ami már a kalendáriumról szól, vagyis június 27-éről. Köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és így tovább, a mikrofonnál Becker

0: Június 27-e van a nap, amikor a Lászlók ünnepelhetik névnapjukat, a szláv Vladislav névnek magyar formája. Elemeinek jelentése hatalom plusz dicsőség, 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. Kedves Lászlók, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: FM 92 Zegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak!

0: Jöjjön néhány esemény évforduló, tehát amely a mai naphoz, június 27-éhez kötődik, 834 éve annak, hogy szentté avatták első László magyar királyt. 86 évvel ezelőtt ezen a napon utoljára mérték meg minden idők legmagasabb emberét, Robert Pershing Wadlow-t. 1918. február 22-én született, magasságát tehát 1940-ben ezen a napon mérték utoljára, ekkor 2,7 méter magas volt, egészen konkrétan 274 cm, tömegét 199 kg-nak mérték, növekedését, mely egészen élete végéig tartott, az agyalapi mirigyében található tumor okozta. 72 éve annak, hogy Oroszországban átadták a világ első atomerőművét, a Moszkvától 100 kilométerre délnyugatra található Obnyinszk városában 1954. június 27-én kapcsolták rá a magas feszültségű villamos hálózatra a világ első atomerőművét. Akkori 5 megawattos teljesítményével 10 ezer lakás áramellátását biztosította. Az építkezés 1951. január 1-én indult, a reaktor beindítására pedig 1954. június elején került sor, majd a teszteket követően kapcsolták rá a magas feszültségű vezetékhálózatra, és innen datálják tényleges működését. Az Obnyinszki reaktor közel 10 éven át a Szovjetunió egyetlen atomerőműve volt. A kezdeti AM1-es reaktor ma már nem létezik, 2002-ben végleg bezárták, ám nem műszaki, hanem gazdasági okok miatt. Alacsony teljesítménye már nem volt kifizetődő. Akkoriban grafit alapú fékezőanyagot, úgynevezett moderátort és vízhűtést használtak. A későbbiek során ebből a típusból fejlesztették ki a modernebb RBMK reaktorokat. Az atomerőmű és a hozzá kapcsolódó kutatási központ emellett katonai bázisként is szolgált, hiszen az 50-es évek közepén itt kezdték el kiképezni a Szovjetunió első nukleáris tengeralattjárójának, Leninszki Komszomol, vagy K3 legénységét is. 155 éve annak, hogy a jen lett hivatalos fizetőeszköz Japánban. 58 éve pedig ezen a napon adtak el először a magyar közértben Coca-Colát. És 31 éve annak, hogy az Atlantis űrrepülőgép elindult a Mir űrállomáshoz. Többek közt két orosz űrhajós is volt a fedélzetén. Ennyit az eseményekről, hamarosan jönnek a nap híres születjei.
1: Szegléd Rádió.
0: És tudom, hogy ez az Atlantis nem az az Atlantis, a Imperio nem erről énekelt, vagy zenélt, vagy nem is tudom, hogy mit csinált, de olyan jó az a dal, jó, retro, tudom, régi, de szerintem jó kis időtálló. Jöjjön ez, Imperio és az Atlantis.
2: Atlantis.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: A kormány célja az eurozónához való csatlakozás. Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Az alaptörvény módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. Erről számolt be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket mai félig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5

0: további pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Mától keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a kánikula. Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegnédváros önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor.
2: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Lovai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.

Jöjjenek most már a nap híres vagy híresebb szülöttjei. 980 éve született első Szent László magyar király, aki 1077-től 1095-ig uralkodott. 564 éve született 12. Lajos francia király. 167 éve pedig megszületett Mildred J. Hill, a Happy Birthday to You dallamának szerzőnője. 146 éve született Helen Keller, az egyetlen vak, süket és néma írónő, akinek az életéről ugye filmet is láthattunk, illetve nyilván mindenféle műfajban született róla. Alkotás nem életlen. 97 éve született Palotás Péter, olimpiai bajnok, labdarúgó, csatár, az aranycsapat 12. tagja. 71 éve született Isabella Gianni, francia színésznő és producer. 67 éve pedig megszületett Janusz Kaminski, lengyel származású Oscar-díjas operatőr, a Schindler listáját is ő jegyzi. 51 éves ma Toby Maguire, amerikai színész, akit a legtöbben, vagy nagyon sokan legalábbis pókemberként ismernek, az egyik pókemberként, így helyes. És ma ünnepelhet Szabados Ágnes, magyar riporter, újságíró, az RTL Klub híradósa, 1988-ban született meg, a kiváló újságíró. A ma ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok!

Már is lezárja az órát, Tiny Mafia is Falodafló közösre a B-oldal 2020-ból szól a dal, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra Milky Way, Just the Way You Are.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
8: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semkut minősítéssel.
9: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
10: Eladnád az ingatlanod?
11: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
10: Bugár Zsanettet.
11: Miért pont őt?
10: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
11: A felkészítésben is segít.
10: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
11: És a kötelező papírok?
10: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
11: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
12: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
9: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
13: Újabb földrengés volt Venezuelában. Szerdától vámkötelesek az unión kívüli beáruházás rendelések. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a napégés elleni védelemre. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az öthavi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indokolást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A menet 15 órakor indul az Operától a Deák Ferenc tér felé, majd az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára a Vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig.
1: Az időjárásról.
13: Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Milki indította az órát, ez volt a Just the Way You Are, itt a 92.5-ön, azt az órát, amiben jóval kevesebb beszéd, sokkal több kiváló muzsika, viszont a kevesebb beszéd remélhetőleg tartalmas is lesz, nekem is ebben bízom. Jönnek majd hasznos, fontos információk, itt a 92.5-ön.

0: Elkezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása a külső Kátai út és a Jászberényi út közötti szakaszon. A munka tehát elkezdődött, egészen július 2-áig tart, a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények természetesen befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpár útszakaszokon időszakosan és ideiglenesen teljes lezárásra kell készülni. Kérik a lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek, tehát elkezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása, a külső Kátai út felől haladnak a Jászberényi út felé.
1: Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
3: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon Ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a Ceglédiekért.
1: Reklámot hallottak.

Hőségriasztás, hőkupola, ezekről a szavakról, ezeket a szavakat ezekben a napokban azt gondolom, hogy többet halljuk, mint az elmúlt évtizedekben összesen, és bár reménykedhetnénk benne, hogy a következő évtizedekben nem fogjuk ennyit, de az a baj, hogy szerintem fogjuk. Én inkább egy olyan infóval szeretnék hozzájárulni ezekhez a napokhoz, és ezek a napoknak a túléléséhez, hogy létezik a kormány.hu per hőség oldal. Ott pedig megtalálják például a hűsítő helyeket, és a nagy meleg idején bárki igénybe veheti a nyilvánosan elérhető klimatizált hűsítő helyeket. Van itt egy link, ezen elérhető a lista, ajánlatos több órát légkondicionált hűtött helyiségben tartózkodni, azon légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája, amelyeket nyitvatartásuk függvényében bárki igénybe vehet és elérhető, tehát megtalálható ezen az oldalon. kormány.hu per hőség, és egyéb iránt a katasztrófavédelem.hu oldalra fog irányítani egy ott található listára minket. Ez a kattintás. Természetesen Cegléd is ott van a vármegyékre, megyékre lebontott listában, és megtalálják, hogy hol kötelesek fogadni mindazokat, akik hűsölni szeretnének valamennyi időt ebben a hőségben. Vigyázzanak magukra, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Azt pedig már hallották ezerszer, szerintem unásig, ha meg lehet ezt egyáltalán unni, hogy nagyon sok folyadékot fogyasztanak, leginkább vizet, sőt, ha lehet, akkor kizárólag vizet, és a többi, és a többi. És mondom, a hűsítőhelyek listáját pedig nézzék meg, érdemes tudni, hogy hova lehet bemenni, anélkül, hogy ránk szólna a biztonsági őr. Cegléd.

Nagyon őszinte leszek, sokat töltem az agyamat azon, hogy mit is tegyek. Azt tudom, hogy mit szeretnék, de hogy mit enged a médiatörvény, meg reklámtörvény és az ehhez hasonló törvények. Mert ugye mindenféle hipermarketeket, szupermarketeket mondani címmel együtt, az már elvileg reklám lenne. De aztán úgy döntöttem, hogy felülír mindent az, hogy a köz érdekében valaki mit mond. Aztán majd meglátjuk, bízom benne, hogy ez valóban így is van. Nem hiszem, hogy ezért bárki is büntetne. Szóval a hűsítőhelyeknél tartok még egyébként azóta is, amióta megosztottam a kedves hallgatókkal, hogy hol lehet megtalálni a hűsítőhelyek listáját. Na de hát ez fontos. El is mondom tehát, hogy mely helyszínek szerepelnek Cegléd vonatkozásában a hűsítőhelyek listáján. Tehát a Kossuth tér 1, a polgármesteri hivatal nyilvánvalóan nyitvatartás függvényében, a polgármesteri hivatal pedig hétfőn lesz nyitva, és itt jegyzem meg, rendkívüli ügyfélfogadási idő lesz, tehát 8 és 14 óra között fogadják az ügyfeleket hétfőn és kedden az önkormányzati hivatalban. Nos, szóval a polgármesteri hivatal az egyik ilyen helyszín, aztán a másik ilyen helyszín a Tesco áruház, nem mondok címet, szerintem mindenki tudja, aztán a Lidl is itt van a hűsítőhelyek listáján, ebből is egy van, meg fogják találni, a Spar méghozzá Kossuth-Ferenc utcai Spar, az Aldi, a Pesti úti, a Penny Market a Malomtól széli, a DM a Kossuth-Ferenc utcán szintén, aztán a Jisk a Malomtól szélen, a Cegléd Center a Szolnoki úton, és ennyi. Tehát a hivatalos listán ők szerepelnek, de én azt gondolom, hogyha valaki szusszanni betér valahova, ahol klíma van, nagyon bízom benne, hogy mindenki lesz ennyire empatikus, hogy ezt meg is fogja engedni, hogy ott maradjon egy picit, nyilván.

Visszatérve még egy kicsit a kormány.hu per hőség oldalra, arról is írnak, hogy milyen intézkedések védik a lakosságot a hőség idején. Egyrészt az egészségügy tekintetében az országos mentőszolgálat fokozott készenlétben működik, a leginkább érintett területeken megerősített jelenlétet biztosít. A kórházak és egészségügyi intézmények folyamatosan figyelemmel kísérik kapacitásaikat, eszközkészleteiket és a klimatizálás helyzetét. Az egészségügyi ellátórendszer gondoskodik a szükséges sürgősségi gyógyszerkészletek rendelkezésre állásáról. A vízellátás és tűzvédelem tekintetében a vízügyi szervek folyamatosan figyelemmel kísérik az ivóvízbázisok állapotát, és biztosítják a biztonságos ivóvízellátás fenntartásához szükséges intézkedések megtételét. Országszerte bővülnek a közterületi vízvételi lehetőségek, számos ponton vízosztás történik, és több településen párakapuk segíthetik a hőség elleni védekezést. A katasztrófavédelem szükség esetén megszervezi a vízellátási zavarokkal érintett települések szükségvízellátását és a lajtoskocsis vízutánpótlást, a tűzoltóság pedig felkészült a hőség miatt várhatóan megnövekvő esetszámok kezelésére. Energiaellátás tekintetében a villamos energiarendszer üzemeltetői folyamatosan figyelemmel kísérik a hőség miatt megnövekedett áramfogyasztást, és szükség esetén intézkednek az ellátás biztonság fenntartása érdekében. A paksi atomerőmű működését és sűtését folyamatosan monitorozzák annak érdekében, hogy a hőség idején is biztosított maradjon az ország energiaellátása. A közlekedést tekintve a vasúti társaságok folyamatosan figyelemmel kísérik a sínhőmérséklet alakulását, és szükség esetén ideiglenes sebességkorlátozásokat vezetnek be a biztonságos közlekedés érdekében. Extrém magas hőmérséklet esetén a közösségi közlekedésben utasvédelmi intézkedések lépnek életbe, beleértve az ivóvíz biztosítását is. A nagyobb közúti torlódásokkal érintett szakaszokon vízosztás segíti az utazók biztonságát a hőségriasztás idején, és a rendőrség az önkormányzatokkal és a szociális ellátórendszerrel együttműködve segíti az időseket, az egyedülélőket és más sérülékeny helyzetben lévő embereket.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.

0: És vissza még a hőségre és az intézkedésekre, és fontos információ lehet a vonattal közlekedők számára, hogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy azokat az Intercity vasúti kocsikat, amiken nem nyitható az ablak és nincs klíma, leállítják. Ha olyan kocsi van, ahol nem lehet lehúzni az ablakot és nem működik megfelelően a klíma, azt ki kell sorozni, vagy ha van még megfelelő mennyiségű szabad ülőhely klímás kocsikban, akkor azt fel kell ajánlani, akár első osztályon is az utasoknak. Elmondása szerint tartalék klímás motorvonatokat is készenlétbe helyeznek, főként a balatoni vonalon. A sínek túlmelegedése miatt a MÁV már elrendelt óvatossági sebességkorlátozásokat néhány vonalon. A miniszter szerint vannak olyan pályák, ahol a sínhőmérséklet 55 fok fölé emelkedik. Ilyenkor, hogyha az a pálya nem a legjobb állapotú, akkor elrendelnek óvatossági sebességkorlátozásokat, mondta, kiemelve, hogy ezek egyelőre, az interjú, amikor készült, akkor legalábbis nem okoznak drámai késéseket. A miniszter bízik benne, hogy nem lesz nagyobb fennakadás, de mint mondta, nyilván egy ilyen hőségben lehetnek rendkívüli helyzetek. Bízunk benne, hogy kevés lesz.
1: Tehét

Már is lezárja az órát Plastic Head és Gáspár Laci közöse a Szeretetél 2013-ból szól a dal. Majd jönnek a reklámok, a friss hírek, és indul egy újabb óra Bruno Mars-szal I Just Might.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8 990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Tiszteket avattak Budapesten. Rövidített ügyfélfogadást tart a hét elején az adóhivatal. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek közt a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett Iker földrengés is érte. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 halálos áldozata van. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha hivatásuk becsülete sérülne. Ma hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indokolást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint tartanak nyitva, a személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a tegnap megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.
1: Közlekedési információk.
7: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Bruno Mars indította az órát, I Just Might Have Thought itt a 92.5-ön, azt az órát, amiben a később ébredő kedvéért jön a horoszkóp újra, méghozzá júliusi horoszkóp jön majd, de addig is azért egy-két hasznos információ, és nagyon jó muzsikák, ti ezt a estét megkrimális a folytatásban, tartsanak velem, a mikrofonnál Becker Berta.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

Jöjjön át a horoszkóp, nem is csak egy napra, hanem egy egész hónapra, júliusra, nagy fordulatokra számíthatunk. A Jupiter az oroszlán jegyében egyre erősödik, a Neptunusz, majd a Szaturnusz hátrálni kezd, és az Uránusz is hoz váratlan helyzeteket. Kedves Kos, a nyárderekán járunk bolygód, a Mars az ikrekben jár, ami csupa kedvező fényszöget alkot a nagy bolygókkal. Ez fellelkesít, és a legyőzhetetlenség érzését hozza neked. A Kosban járó Neptunusz 7-én, a Szaturnusz 26-án kezd hátrálni, ami nosztalgiázásra hajlamosít. Gyerekkorod nyaraira emlékezel, de nem szabad gyerekesen viselkedned, mert a hónap második felében a családod számít rád. Szükségük van a segítségedre és a hatékony közreműködésedre. Bika, könnyen lehet, hogy tarthatatlannak érzed a helyzetet otthon és a munkahelyeden egyszerre. Nagy feszültségeket mutatnak borzalmas bolygó szembenállások 20-án és 27-én. Nagy a nyomás rajtad. Egyetlen feladatod van, minden módszerrel kapcsolódj ki. És légy tisztában vele, hogy ezen túl leszel pár nap alatt. Ha szabadságra mész, akkor könnyebb dolgod van. De ha dolgoznod kell, akkor esténként sétálj, vagy ülj ki az erkélyre, kertbe, parkba és nézd a csillagokat. Ha ezen átverekszed magad, nagyon jó fordulatok jönnek. A Jupiter az oroszlánban egyre erősödve fejti ki a hatását, és nagyon szerencsés fordulatokat hoz neked. Ikrek! Kedvedre való lesz a július 4-én, az ikrekben együtt áll a Mars és az Uránusz, ami felpörget. Egész hónapban támogató fényszögeket fognak alkotni nagy bolygókkal, a Neptunusszal, Plutóval, Szaturnusszal. Kiemelten előnyös számodra, hogy 18-án az ikrekben járó Uránusz a legelőnyösebb fényszögbe kerül a vízöntőben járó Plutóval, ami magasabb dimenziókba emel téged és azt, amit tervezel. Közben kellemetlen bolygó szembenállások, utazás, közlekedés közben fokozott óvatosságra intenek a hónap vége felé. Rák. Júliusban kapkodhatod a fejedet, szinte egyszerre kell mérlegelned, reagálnod és döntened. Ez kiboríthat, mert ki nem állhatod, ha sürgetnek. Félsz, hogy rosszul választasz és utólag megbánod. A rákban járó Merkur 24-éig hátrál, ami támogat abban, hogy régi eseteket felidézve gondold át a jelent és a jövőt, és ne feledd, hogy retrográd Merkurtól nem kell félni, használd arra is, hogy kérdezel. Mindeközben egyre erősödnek a jó tendenciák, és a hónap közepétől jönnek a sikerek, pozitív fejlemények. Oroszlán, 20-án és 27-én lesz az a két feszült bolygó szembenállás, ami megvisel, azonban ezt már a hónap elejétől egyre erősebben érzékeled. Vigyázz magadra is, azokra az emberekre, akik fontosak a számodra. Ez azt jelenti, hogy mindent becsülj meg, mondd ki, hogy hálás vagy. Szerencsére Jupiter, a nagy szerencse bolygója az oroszlánban jár, és megvéd téged a bajtól. Vedd észre, hogy a hála és a szerencse kéz a kézben jár. Szűz. A július 4-i Mars-Uránusz együttállás olyan váratlan, sokkoló változást jelez a munkahelyeden, ami kikészít. Ha nem lennél ennyire megfontolt, akkor azonnal felmondanál. Nem sokat javít a helyzeten, hogy 20-án és 27-én olyan bolygó szembenállások lesznek, amelyek a közvetlen és a távolabbi vezetőitől jövő feladataidat is érinti. Próbálj meg konzultációt kezdeményezni, és tegyél fel praktikus kérdéseket, és legyél tisztában vele, hogy túljutsz ezen, megerősödve és győztesen. Magánéletedben minden sinem van, hamarosan folytatom.

0: benne, hogy lesz, aki provokálni fog. Ekkor úgy érzed majd, hogy meg kell védened magadat. Legrázósabb nap a 20-a és a 27-e lesz. Az a szerencsét, hogy július 4-én a Mars-Uránusz együttállás zseniális ötletet hoz neked, ami inspirál. Bármikor kipattanhat a fejedből egy olyan terv, ami szokatlan, és pont ezért izgalmas, illetve előremutató. A környezetváltozás, utazás, nyaralás is felerősíti ennek az esélyét. Skorpió, nincs uborka szezon nálad idén nyáron, nem dőlhetsz hátra. Július olyan lehetőségeket hoz neked egzisztenciális téren, amelyeket érdemes megfontolnod. Nagy bolygók szerint nagy kiugrási esélyt kapsz, amihez bátorság kell. Valószínűleg be kell áldoznod valamit, szabadidőt, utazást, magánéletet. Pont emiatt nagy a döntésed tétje. Ha kicsi bizonytalanság van benned, kérd ki egy számodra nagy tiszteletnek örvendő ember véleményét, persze nem kell szó szerint azt tenned, amit ő mond. Nyilas. Jó hír, hogy bolygód a Jupiter már az oroszlánban jár, az kevésbé jó hír, hogy 20-án szembe kerül a Plútóval, ez óvatosságra int. A közlekedésben és a kommunikációban is körültekintően kell lenned. Számíts otromba reakciókra, indulatokra, a hőségre lehet fogni, de valójában elfojtott elégedetlenség húzódik a mélyben. Amint átlátod, ezt könnyebb dolgod lesz, megértőbben fogsz reagálni, beszélni, ami a másik hevességét azonnal lecsillapítja. Innentől nyert ügyed van. Bak. Nincs a szótáradban a szentimentalizmus és a romantika, pont ezért hozhat zavarba, hogy júliusban ilyen emberek és érzések találnak meg. Nem ciki, ha vannak érzéseid. Nagy szerelem jöhet, ha szingli vagy. Egy másik téma az anyagi kérdések. Te egy megfontolt ember vagy, aki jól bánik a pénzzel. Emiatt szokatlan, hogy feszült bolygó szembenállások 20-án és 27-én kihívást szimbolizálnak. Meg tudod oldani. Vízöntő. Felfedezésük óta először egyik uralkodó bolygód, az Uránusz július 18-án a legszuperebb fényszöget alkotja a vízöntőben járó Plútóval. Ez számodra duplán szuperhír. Ennek ellenére nem csak ünneplésre adnak okot a bolygók, ugyanis 20-án és 27-én méltatlan bolygó szembenállások méltatlan szóváltást jeleznek. Kövess el mindent, hogy nem mérgesedjen el a helyzet, máskülönben hetekig tartó csata alakul ki. Legyél mindenkivel elnéző és tapintatos, így nem lesz oka a másiknak balhézni. És halak, a családod ismét próbára teszi a türelmedet. A Mars-Uránusz együttállás július 4-én váratlan helyzet elé állít. Mindenki árgus szemekkel figyeli a reakcióidat, de nem ez az egyetlen kihívás ebben a hónapban. Az egészségedre és a munkádra kell ügyelned. Semmi sem fontosabb, mint ez a kettő, hiszen alapot ad minden máshoz. Utazás, szórakozás, tanulás, stb. 20-án és 27-én lesz a legkeményebb bolygó szembenállás, de valójában ez az egész egy nagy esély az előrelépésre. Pénzügyi felemelkedés jöhet ennek nyomán. Ez vár ránk tehát júliusban.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor.
2: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes, a helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Újra falunap Csemőben július 4-én a templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra. 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a templom téren.
3: Azok

Már is zárja az órát a Unique, ez már itt a Mozaik, hogy jöhessenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulhasson a nap második fele Lex Warrennel, Fever Dream.

0: hogy kértem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső körösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Tiszteket avattak Budapesten. Megszűnt a védett üzemanyagár. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszinszendi Romulus szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint tartanak nyitva, a személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Mától keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók.
2: Az időjárásról.
5: Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 34 és 39, este 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
6: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon, szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, elindult a nap második fele is, és ezt is együtt tölthetjük, persze, hogyha nem unnak még a mikrofonnál Becker Bernadette, Alex Warrennel indult az óra, és Anne-Marie-vel folytatódik, és még később pedig egy beszélgetéssel egy hétfői programot ajánlunk majd szíves figyelmükbe. Szegli.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékáruval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
3: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
4: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
3: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
4: Egy kattintás és megnyílik a város.
3: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
4: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
3: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
4: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
3: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatók, ahogy azt már többször beharangoztam, és igazából véve a programajánlóban is már többször hallatták, egy igazán különleges előadásra készülhetünk, hétfő lesz a napja, de hogy miről is szól ez az előadás, nem is feltétlenül ez a legfontosabb, hanem hogy kik adják elő. Nos, erről fogok a következő percekben beszélgetni Herpainé Velkei Klárával, aki énekzene szakos tanár, művészeti munkacsoport vezető, mindez a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvodában történik Miskolcon. Jól mondtam, mindent köszöntöm.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: És nem ismeretlenek a ceglédi közönségnek, vagy legalábbis remélem, hogy van Cegléden sok-sok ember, akinek nem ismeretlenek már önök, hiszen 2 évvel ezelőtt, én úgy emlékeztem, hogy tavaly, de aztán kiderült, hogy 2 évvel ezelőtt biztosan jártak itt, mert én akkor a ceglédi televízióban voltam kint forgatni még a próbán, és higgyel, hihetetlen és életre szóló élményt kaptam már a próbán is attól a hangulattól, ami van.
1: Ugye, Tényleg így volt,
0: mert hogy végtelen szimpatikus fiatalokat is ismerhettem meg. Tulajdonképpen mi is a Magisz Kórus?
1: 2005-ben alakult különben a Magisz Kórus, és tulajdonképpen az megalakulás után már egy éve, tehát már ez most 20 éve, 21 éve, az iskola 10 éves jubileumára kért meg az akkori igazgatónk, én akkor 1 éve voltam ott, hogy ne egy hagyományos ilyen gálát csináljunk, amiben kicsik-nagyok verset mondanak, énekelnek és a többi, hanem hogy legyen egy sztori, egy olyan sztori, ami egy kicsit a lelkekre hat, ami egy kicsit az iskola küldetését is valahol megfogalmazza, és így legyen egy gyerekcsapat, aki az egészet előadja, és akkor a kolléganőmmel megtaláltuk, ő találta meg, és együtt vittük színre egy pécsi szerzőnek, Ivancsics Tamásnak a Damaszkusz című ilyen rock oratóriumát, ami Szent Pál életéről szól. Tulajdonképpen itt kezdődött a folyamat. Először 2 évenként, és durván 10 éve most már évenként adunk elő egy-egy darabot.
0: És nem is akárhogyan készülnek ezek a darabok, ugye ezt is akkor tudtam meg, hogy nem ez a klasszikus, mondjuk 100 fős csapattal nehéz is lenne. Szóval ez a klasszikus, akkor üljünk neki, álljunk neki, ott a színpad, menjél fel, énekeljél, csináld ezt, csináld azt, műhelyek alakulnak. Ugye?
1: Így van.
0: Ez hogyan néz ki gyakorlatban?
1: Ezt később tanultam meg, szintén így vezetve hátulról, fentről, ki hogy értelmezi. Volt egyszer nálunk a Jezsuban egy külföldi csapat, akik projektformában dolgoztak egy darab, egy angol nyelvű darab színrevitelével, és az angol nyelvű darab színrevétele mögött volt tulajdonképpen az a projekt, ami az emberformálást, a személyiségfejlesztést, az önismeretet volt hivatott szolgálni. És tulajdonképpen én ebbe akkor, mint összekötő voltam benne, és akkor éreztem rá arra, hogy ezekben a dolgokban sokkal több van, mint az, hogy betanítsak egy darabot és színre vigyük. Amúgy nem vagyok dráma végzettségű sem. Én egy magyar énekszakos tanár vagyok, és igaziból egyszerűen kiderült, hogy van érzékem hozzá, és valóban így történik a dolog. Én kiválasztom a darabot, megteremtem a hozzá passzoló, valahogy ki érzem belőle a hozzá passzoló emberi, mély emberi kérdéseket, ezeket az emberformáló problémákat, ezeket körbejárom, és akkor utána úgy engedem, hogy megszülessen bennem az, hogy kik legyenek a főszereplők, ezek azért mindig a végzősök, és minthogy mi nem színészkedünk, ezért én nem olyanokat választok, akik jól eljátszák, hanem akiknek a személyiségével találkozik az a szereplő. És akkor így megint csak önismeretről fog szólni, meg arról, hogy én ki vagyok ebben a darabban és ebben a szerepben, és akkor utána pedig általában 7-8 embertípust rakok a főszereplők közé, akik lesznek a műhelyek. Mm. És mindig különleges neveket adunk ezeknek az embertípusoknak. Most vannak ejtőernyősök. Az ejtőernyősök most azok a szereplők, akik a Fenyő Miklóshoz hasonlóan valahová bekerülnek, ahogy ő hazajött a repülőgéppen, valahová bekerülnek, mint az ejtőernyősök, odaesnek, és nekik ott teljesíteni kell, jelen kell lenni, kreatívan abba a helyzetbe bele kell találni magukat. Úgyhogy például most ejtőernyősöknek neveztük el ezt az embertípust, és ezzel tudjuk, hogy sokan vagyunk ilyenek. De például a megingathatatlan szívőek, akik a Marina nevezetű szereplőnek a társai tulajdonképpen, ők viszont olyan hölgyek zömében, de fiú is választhatja, akik úgy hisznek az embertársaikban, a barátaikban, a körülöttük élőkben, megingathatatlanul, hogy hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ő meg nem esedjen, hogy jobbá váljon.
0: Novaj Gábor, Fenyő Miklós, Tasnádi István, Made in Hungária, Made in Hungária, ki hogy szereti mondani, amíg a dalban is kétféleképpen hangzik el, musicaljéről van szó. Az első gondolatom az volt, hogy én nem, hogy mondjam, nem jó a szó, hogy nem szeretnék álszenteskedni, hogy egy jezsuita gimnáziumért rock and rollt kezd, de most így hallgatva a műhely működését, teljesen egyértelmű, tehát a rock and roll életérzést, és gyakorlatilag, hát nyilván Fenyő Miklós is kb. Annyi idős volt most, mint a srácok meg a lányok, akik előadják, teljesen tökéletesen össze lehet passzítani ezek szerint, tehát semmi.
1: Abszolút, igen. Sokan mondták, hogy rém kíváncsiak arra, hogy most mit fogok mondani a bevezetőben, de az a helyzet, hogy teljesen teli van. Én azt gondolom, hogy a jó musicaleknek, vagy a jó irodalmi alkotásoknak ott derül ki az igazi őstehetség volta, hogy bármilyen műben, ami elsőre szórakoztató alkotás, akkor is van ott valami, ami megmozgat minket belül, és meggyőződésem, hogy a tömegek ezért mennek. Nem tudják, nem direkt van, de akkor is megmozgat belül.
0: És miért gondolják úgy, hogy időről időre ezzel akár, mint egy misszió, nekiindulnak a nagyvilágnak, de legalábbis az országnak?
1: ez egy érdekes kérdés. Ma már annyira várják a gyerekek, hogy csinálhassák, és ugyanannyira vár a közönség, hogy most igaziból nem volt kérdés, hogy minden évben mi lesz az új darab. Ezt hallom már augusztusban, sőt, sokan már most kérdezik, úgyhogy már most mondom, nem tudok rá választani, hogy mi lesz az új darab, mert én nekem el kell gyászolni az előző évi darabot mindig, ez egy fél év, és akkor szép lassan így megszületik, hogy na én erre azt mondom, szenteskedés nélkül, hogy mit akar általunk mondatni a Jóisten, hogy mi az, amivel tényleg meg tudjuk az embereket mozgatni. Ami talán érdekes, az idén már 4 helyszínt kellett lemondanom, mert az érettségétől nem fért bele a turnésorozatunkba. Tehát egyre több olyan megkeresés jön, akik már nem olyanok, ahol a diákjaink vannak. Hanem különböző városokból hallották, hogy ott vagyunk. Éppen most még egy felvidéki meghívásunk is van, amivel nem is tudom, hogy mit kezdjek, de majd a gyerekekkel együtt döntünk. Tehát hogy ez tényleg megható, hogy úgy tűnik, hogy erre a nem színházra, ami egy kicsit tényleg nem a hagyományos értelemben vett színház, valahogy egy csomó embernek szüksége van a gyerekek őszintesége és tisztasága miatt. Valami ilyesmit érzek.
0: Nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan, de gondolom, hogy azért a gyerekek fiatalok körében is presztízsé vált benne lenni ezekben a darabokban, ugye? Vagy...
1: Igen, ez érdekes dolog, mert nagyon nagy áldozatot vállalnak. Azzal, hogy ahogy darabot csináljunk, ahol tulajdonképpen szeptembertől kezdve egy hónap kivételével mindig van egy úgynevezett bennmaradós hétvégénk, ami azt jelenti, hogy havonta egy hétvégét a kórus együtt tölt, például egy tornateremben, meg kollégiumban, alvással. Tehát igaziból azért bőven kell, és emellett, hogy ezt megcsináljuk, emellett azért vannak koncertek, ilyen felkérés, olyan felkérés, és a többi, tehát azért van meló bőven, és nyilván az iskola elsődleges célja a tanulás, tehát mindezt nekünk úgy kell megcsinálni, hogy lehetőség szerint ne menjen a tanulás rovására. Tehát hoznak óriási áldozatokat, és mindenféle erőltetés és kényszer vagy egyéb nélkül valóban itt van 100-110 gyerek, és ami a legszebb, és Szeglőre is talán jönni fognak velünk, majdnem minden turnén és hétvégén 4-5-6 hét volt kórusos jön nekem öreg diák segítőnek, akik még így érzik, hogy tudnak hozzátenni.
0: Hát azt hiszem, hogy ez a legjobb, vagy az egyik legjobb visszaigazolás arról, hogy mit kapnak ők ettől. Van itt egy nagyon érdekes kérdés, amit az ismertetőben olvastam, a legnagyobb, legégetőbb kérdés, hogy derül ki, hogy mire születtem, mire kellek, mi a küldetésem. Van egy ilyen utóélete egyébként mondjuk adott esetben ennek a darabnak, hogy amikor elkészült, leülnek, és akkor ezt megbeszélik mondjuk adott esetben, akár ezt, hogy mire jutottak a fiatalok? Van egy folyamat zárása?
1: Nagyon jó a kérdés. A turnéink végén, ha csak tehetjük, van, amikor úgy jön ki, hogy nagyon későn végzünk, de a turnéjunk közös estéjén és a nagy előadások után mindig van egy közös

0: magával. Rájöttem arra, hogy bátran beszállhatok a táncba, ettől kezdve, tehát mindenféle ilyen apró visszajelzés, és ami nekem a legcsodálatosabb, van egy fiú, aki már a 2 évvel ezelőtt is itt volt Cegléden, aki látássérült, és akivel mindig jön az édesapja. És amikor az édesapja is beszáll ebbe a zárókörbe, és ő is elmondja, hogy mit adott neki a darab. Ezek már tényleg igazán megható dolgok.
1: És ezek azok a pillanatok, amik, ha még meg se történtek, de lejönnek majd a színpadról, csúnyán megfogalmazva, szóval érezhető lesz majd a színpadról mindaz, amit a gyerekek kaptak ebben.
0: Én azt gondolom, hogy igen, talán ez a legtöbb. Tehát az a ragyogás most már ott van az arcukon, és tényleg nagyon érdekes, hogy belülről érezzük az örömöt, de közben azt is érezzük, hogy kifelé mennyit hat, és talán így igazi. Mert ha magunk örömért csinálnánk csak, akkor nem tudna így működni, de ha csak a sikerért csinálnánk, akkor se. Na, szerintem érthető.
1: Igen, ez teljesen. És mindezt igen. Úgy, hogy olyan zseniális dalokat hallhat majd a közönség, ugye, Novai Gábor, Fenyő Miklós, Tasnár Isten nevéhez is fűződnek. Ugye, azt ne felejtsem mondani a lényeget. Június 29-e, hétfő, 19 óra, Kossuth Művelődési Központ, az előadás időpontja és helyszíne, és a belépés tulajdonképpen ingyenes, nyilvánvalóan adományokat nem utasítanak vissza, ez abszolút nem baj, szégyen és semmi, hiszen valamiből
0: igaziból az úti költségünkre, így van, pontosan így van, csak erre gyűjtjük, és ha minden jól megy, ki is fogunk jönni belőle.
1: Úgy legyen, és akkor hétfőn este 7 órakor remélhetőleg teltház és dübörgő siker fogadja majd
0: nagy
1: önöket.
0: Nagy szeretettel várunk mindenkit. És igen, úgy tűnik, hogy eddig mindenütt tényleg nagy siker volt, úgyhogy aki csak tud mozogni, jöjjön.
1: Találkozzunk ott, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetettünk. Én is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a Ceglédiekért.
0: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelki pásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
2: Cegléd Rádió! 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
3: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Tiszteket avattak Budapesten. Vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Folytatódik az extrém hőség. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés rendelete szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re, a percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő. Akik szabadtéri tömegrendezvényeken kívánnak részt venni, vigyenek magukkal elegendő vizet, ne igyanak alkoholt, viseljenek sapkát vagy kalapot, használjanak fényvédőt és keressenek árnyékot. Erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy az idősek, a várandósok, a kisgyermekek és a krónikus betegek a hőség idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat több Pest vármegyei településen, erről ír a Telex. A portál információi szerint Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról egyebek mellett a járdák, utak mosása és az úszómedencék feltöltése. Ma van a Nemzetközi Parlagfűnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. A parlagfű virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfű írtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár.
1: Az időjárásról.
7: Folytatódik a kánikula. Mindenütt derült az idő, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. Napközben 34-39, este 29-33 fok várható.

Elindult egy újabb óra, amiben jön majd egy újabb beszélgetés, de nem új beszélgetés, viszont nagyon aktuális beszélgetés, hogy miért mondom ezt, hamarosan ki fog derülni, hogy milyen zene jön, az már is Billie Eilish, Birds of a Feather, itt a 92.5-en.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinó Piknik. Hajd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltözd pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinó Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak.

0: Jöjjön hát a beszélgetést, amiről beszéltem korábban, ami nem új beszélgetés, mondjuk nem is régi, viszont ennél aktuálisabb nem igen lehetne. Június 17-én beszélgetett Szatmári Gábor kollégám, dr. Szabó Ivett belgyógyász szakorvossal, életmódorvossal, és akkor a téma a hűség volt, most hát nem véletlen, hogy azt mondom, hogy ennél aktuálisabb nem is nagyon lehetne, tehát jöjjön ez a beszélgetés, június 17-i beszélgetésünk ismétlése. Szegléd Rádió.
1: Kedves hallgatók, jöjjön tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 44. része. Most is a dr. Szabó Ivettet köszönhetem itt a stúdióban, teszem is ezt. Szervusz Ivett, köszöntelek.
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Beszélgettünk, hogy milyen téma kerüljön elő. A dohányzásról beszélgettünk az elmúlt két részben. Tulajdonképpen még ezt a témát se zártuk le teljesen, de hát én azt mondom, hogy dohányozni lehet novemberben is, meg decemberben is. Ami viszont most jön, és az időjárási előrejelzés is ezt mutatják, bizony úgy néz ki, hogy a nyár be fog köszönni a következő napokban. Ezt a műsort egyébként most szerdán rögzítjük, és hát ugye úgy néz ki, a következő jó néhány nap azért kemény kánikulával fog eltelni, 30 fok fölötti, bőven 30 fok fölötti értékekkel, és hát nem a legkellemesebb időjárással. Azért erre nagyon oda kell figyelni egészen biztos. A kánikulának azért van egy kihívása az emberi szervezet kapcsolatban, ugye?
2: Hát abszolút, mint minden szélsőséges időjárási viszontagságnak megvan ennek is a rizikója.
1: Hát főleg már maga a változás is, ugye?
2: A változás is, igen, erről korábban is többször beszéltünk, ugye az időjárás változásról, a frontokról is többet beszéltünk erről is, a magas hőmérsékletről és a kánikuláról. Alapvetően nyilván az egyik tényező az, hogy ez milyen gyorsan következik be, milyen magas ez a hőmérséklet, a páratartalommal is összefüggésben van, de az adott emberre is, tehát hogy ez egy egészséges emberről beszélünk, egy beteg emberről beszélünk, krónikus betegségben szenvedővel, gyógyszerszedővel, milyen gyógyszerszedővel, tehát nem egyformán reagálunk erre akár az extrém környezeti hatásokra.
1: Hogyne. Hát van, aki megoldja azzal, hogy kiszalad a strandra és fürdik egy jót, és már is jól érzi magát, de hát vannak, akiket ez tényleg komolyabban meg tud viselni. Ilyenkor szoktunk sok szót ejteni például a folyadékpótlás szükségességéről, ami szintén novemberben és decemberben is fontos természetesen, hiszen azért az emberi szervezet hát több mint fele, jóval több mint fele víz gyakorlatilag, ugye?
2: Így van, és hát akkor működik jól a homeosztázis, ugye az egyensúly, hogyha a megfelelő folyadékterek, vízterek azok rendben vannak, és hát nyilván itt egy fokozott párologtatásról van szó,
1: igen.
2: És emiatt vélhetően azzal kell számolnunk, hogy több folyadékot kell pótoljunk.
1: Igen. Hú, és hogyan veszi észre az ember, hogy kevés benne a folyadék, mondjuk, hiszen ez nem tudom, javíts ki, ha butaságot mondok, de ugye a gyerekeknél kell erre nagyon odafigyelni, meg az időseknél, hogy sokszor úgy nincs meg az a szomjúságérzet bennük, vagy elfeledkeznek róla, és hát vészesen lecsökkenhet a folyadékszint a szervezetükben. Igaz
2: hát,
1: ez?
2: Nyilvánvalóan gyerekeknél nyilván a szülőnek a felelőssége, hogy így arra bátorítsa, hogy fogyasszon több folyadékot, és hát az időseknél is így van, hogy a... Nem veszi észre, már a mentális funkciók nem olyanok, feledékenység, ugye itt a demencia, Alzheimer korral azért számolnunk kell, és valóban az észlelés sem olyan, tehát ott pedig az ápoló személyzet, vagy a családtagoknak a felelőssége, hogy ezt mondják, hogy akkor arra bátorítsák, hogy asszon elég folyadékot.
1: Igen, hogyan veheti észre az ember, hogy nincs benne elég folyadék? Mert jó, egyszerűen szomjas, vagy egy egészséges ember úgy veszi észre, hogy szomjas, és akkor fogja a poharat, és akkor iszik egyet, de van, aki ezt nem veszi észre. Milyen jelek vannak erre?
2: Hát megint attól függ, hogy az ő szervezete milyen mértékben tud kompenzálni. És vannak, akiknél vérnyomás problémák alakulnak ki, például valakinél szédülés, fejfájás. Az biztos, hogy itt nagyon élesen szétválasztani a kifejezetten a folyadék hiánynak a tüneteit, illetve magának a nagy hőhatásnak a tüneteit, ezt nem mindig lehet ennyire élesen szétválasztani, de alapvetően a koncentrációban nagyon hamar megjelentkezik. Például. Tehát a kognitív funkcióink nagyon hamar jelzik azt, hogy itt valami nincsen rendben, legyen ez szó a napnak a tűző erejéről, a magas hőmérsékletről és a folyadék hiányról együttesen. Úgyhogy ez lehet egy intőjel, amikor koncentrálni nem tudunk, szédülni kezdünk, fájni fog a fejünk, de azért ez már egy nagyon előre haladott állapot lehet. Nyilván, aki gyógyszert szed, mondjuk magas vérnyomás betegségre. Ott ez módosulhat is, úgyhogy szoktuk is mondani a pácienseknek, hogy figyeljenek oda, hogy előfordulhat az, hogy a gyógyszeres terápián csökkenteni kell, mondjuk a dózison csökkenteni kell, vagy van olyan gyógyszer, amit nyáron ki kell hagyni, mert akár a lábszer vizenyősséghez is hozzájárulhat. Alapvetően nyilván, tehát itt ezek azok, amikre így figyelni kell.
1: Igen, igen. És mennyi az ajánlott folyadék mennyiség? Nyilván ez is egyénfüggő, ugye?
2: Hát abszolút egyénfüggő, betegségfüggő, egészségfüggő, fizikai munkavégzés, vagy fizikai aktivitás persze. függő. Uh-huh. És ott azért egy idő után már ugye az ásványi anyagok pótlására is szükség lehet, hogyha valaki mondjuk igen. egy nagyon uh-huh. erős napsugár, bár ezt nyilván nem javasoljuk, hogy erős napsugárzásban valaki fizikai munkát végezzen, de előfordulhat az. Vagy
1: hát egy ács nehezen tudja ezt kikerülni mondjuk. Ugye?
2: Ott már több minden igen. előfordulhat. Én nem szeretnék egy ilyen fix folyadékot mondani, mert hogy ez félrevezetett. Vannak olyan betegek például, akiknek mondjuk vesebetegség, vagy szívelégtelenség, vagy májbetegség, akiknek megmondjuk, hogy maximum napi 1500 milli folyadékot fogyaszthat.
1: Másfél liter.
2: Igen, másfél liter. Uh-huh. Nyilván, hogyha többet párologtat, akkor, de hogy figyelniük kell ilyenkor magukat. Tehát a súlymérés az egy nagyon megbízható dolog, és hogyha rajtam plusz 2 kiló van egy nap alatt, akkor az nem zsír szokott lenni, hanem az folyadék vagy ödéma, igen. és akkor túltöltöttem. Nyilván több folyadékpótlással kell ilyenkor számolnunk, és az is lehet, hogy ilyenkor mondjuk a vízhajtóknak a dózisán megint csak csökkenteni kell.
1: Például.
2: De azért egy teljesen egészséges, fiatal szervezetnek azért a 2,5-3 liter folyadék, ami elsősorban víz legyen, az normál állapotban is az egészséghez hozzá tud járulni.
1: Igen, ez csak víz legyen, vagy az ásványvíz a jobb, vagy mindegy.
2: Nincs akkora különbség, tehát hogy nem fog annyit hozzátenni, hogyha megint csak a folyadékpótlásról beszélünk, akkor alapvetően a csapvíz, egy jó minőségű csapvíznek is meg kell tenni a szolgálatot. Más az, hogyha már például valaki gyógyvízben gondolkozik, mert akár gyomorpanasza van, vagy az emésztéssel kapcsolatosan van problémája, vagy hogyha az ionokra oda kell figyelni, de azért ezt már laborokkal szoktuk ellenőrizni és gyógyszeresen kiegészíteni.
1: Igen.
2: Tehát azt nem tudom mondani, hogy ha ez egy jó minőségű, tiszta csapvizet kell összehasonlítanom egy ásványvízzel, hogy ennek bármi szempontból egészségügyi előnye lenne.
1: Uh-huh. No. És aztán ugye a meleg ellen való védekezés, hát ott van a klímaberendezés is például, és sokan vannak olyanok, akik egész nap kibemászkálnak gyakorlatilag, hol kint vannak, hol klimatizált helyiségben, megint csak kint, megint a klimatizált helyiségben. Ez is megviselheti a szervezetet?
2: Persze, főleg megint itt az idősebb vagy korosztályra gondolok, akiknek már az alkalmazkodó képesség nem olyan gyorsan persze. tud, mint mondjuk a fiatal egészségesebb populációnak. Alapvetően is azt szokták javasolni, hogy olyan óriási nagy hőmérséklet különbség ne legyen. Uh-huh. Tehát, hogyha kint 42 fok van, a szobában meg 22, akkor azért az egy nagyon nagy különbség.
1: Igen.
2: És ez alapvetően sem tud egészséges lenni, úgyhogy mindenképpen egy kisebb differencia felé, ami még elviselhető, ami még kellemes, igen. de kerüljük a túl nagy különbségeket. És hát nyilvánvalóan ilyenkor így fokozatosan kell, amikor így egyik helyiségből lépek be a másikba, számít csak arra, hogy itt egy hőmérsékletváltozás lesz, uh-huh. és ott várjak egy picit, igen. hogy így hagyjak időt, mert hogyha valaki elindul és egy melegebb környezeti hőmérsékletbe megy, lehet, hogy egy vérnyomás eséssel kell számolnia, uh-huh. és az akár eleséses is vezethet. Éppen ezért, hogyha valaki erre majd hajlamosabb, és a klimatizált helyiségből kilép, akkor várjon egy picit, nézze meg, hogy minden rendben van, legyen magánál víz, amivel ugye akár igen. a vérnyomás ingadozást is rendezni lehet.
1: Igen. És a napocskára is vigyázni kell, ugye a bőrünkre is ilyenkor, mert hát nagyon csúnya leégéseket össze lehet szedni ilyenkor.
2: Hát alapvetően igen, ráadásul most már nem kell ahhoz nyárnak lennie, hogy az UV-sugárzás az károsodjon,
1: hát úgyhogy igen.
2: például az arcbőrünknek a védelmét, ami gyakorlatilag még télen is szabadon van, nem nyári időszakban, tehát

0: módon nem csak a külső maghőmérsékletünk, hanem a belső hőmérsékletünk is extrém magas fokokat ér, és ez már tudatzavarral és abszolút kórházi kezeléssel kell, hogy járjon, és ez egy életveszélyes állapot tud lenni. A megnyugtató hír, hogy azért ez nem 5 perc alatt alakul ki, és megint csak megelőzni sokkal könnyebben tudjuk, tehát megint a kritikus időszakokban, a kritikusan magas hőmérsékletben ne tartózkodjunk lehetőség szerint sokat a fedetlen napon. Ha árnyékot keressünk, ez mindig nagyon fontos tud lenni, és hát ugye...
1: Már sokat segít, igen.
0: Igen, meg a megfelelő fényvédelem, ilyenkor a fejünket ne felejtsük el, tehát mindenképpen a kalap, sapka, ami egy szem ellenzőként is, tehát egy sülttel is rendelkezik, és a megfelelő folyadékfogyasztás az legyen.
1: Igen, igen. Hát most jön ez az időszak, amikor bizony többször ránk fog köszönteni, hát még a nyár elején vagyunk majd, hogy nem mondhatni. Most tényleg a következő jó néhány napra azért szinte extrém melegeket jósol a meteorológia, úgyhogy legyünk észnél a folyadékfogyasztással is, és az egyéb védelmi intézkedéseinkkel is magunk szemben, mert nagyon fontos, és figyelmeztessük erre hozzátartozóinkat, barátainkat is, hogy ők is vigyázzanak magukra, azt hiszem. Hát mi is ezt próbáltuk most ezekben a percekben, itt az Egészségünkre című sorozat 44. részében, és hát lehet, hogy még szóba kerül ez is. Majd a későbbiek során meglátjuk, milyen nyár vár majd ránk igazából, hogy a nyár többi hónapja majd hogyan alakul, de hát ez a június közepe, tája, második fele úgy néz ki, hogy azért szép nagy hőségekkel és kánikulával fog jönni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy följöttél ebben a kánikulában is, és várunk legközelebb is nagy szeretettel.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Dr. Szabó Ivett, köszönjük szépen.
2: Szeglédre.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
0: Reklámot hallottak!

0: Rádiózó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magisz kórusa. Madein Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes. Adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Madein Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes, a helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Újra falunap Csemőben július 4-én a templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a templom téren.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Tombol a kánikula. Vízkorlátozást és vasúti sebességkorlátozást is elrendeltek. Kína kell a Budapest-Belgrád vasútvonal szerződés nyilvánosságához. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Mától harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent. Az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hév vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. A hétvégén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahol több ezer résztvevőt várnak. A miniszterelnök által vezetett védelmi testület az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le ma a tiszti esküt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A miniszter emlékeztetett, hogy a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszert még jelenleg is tesztelik. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Délután 7:30-8 lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodálykörönttől a Kossuth térig az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. A változásokról a BKK Infón lehet tájékozódni. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, különösen Tatabánya környékén 4 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Az M7-es autópályán a Balaton felé is élénk a forgalom.
1: Az időjárásról.
5: Országszerte süt a nap, elvétve van néhol gomoly felhő, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható.
1: Közlekedési információ.
6: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Korn indította az órát, ez volt az Ordinary, itt a 92-ötön Marisan Dance, és a Cake by the Ocean, itt lesz Geszti Péter is, aki most is azt kívánja nekünk, mindenki legyen rohadt gazdag, és gazdagságot én nem ígérhetek, de néhány hasznos, vagy legalábbis hasznosnak gondolt tanácsot, igen, hőség ellen, illetve arról, hogy lehet-e ilyenkor például, vagy ajánlott-e edzeni, erről fog szólni majd ez az óra, egy töredéke természetesen. Tartsanak velem a mikrofonnál, Becker Bernadett.

0: minden turista.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
6: Egy város, egy közösség, egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a Ceglédiekért.

0: és ha már hőség, talán a legtöbbünknek a leggyorsabban védekezésként az üt eszébe, hogy amit ki is szoktunk mondani, hogy jaj, de jó lenne lezuhanyozni. A nyári hőség ellen az egyik legnépszerűbb hűsítő trükk a kellemes hideg zuhany, ami azonnal felfrissítés, bár elsőre tényleg nagyon jó ötletnek tűnik, a szakértők szerint nem az, valójában nem segít a testünknek lehűlni. A testünk optimális hőmérséklete körülbelül 37 fok. Ez a hőmérséklet biztosítja, hogy a szervezetünk megfelelően működjön. Ha azonban a test hőmérsékletünk ennél magasabbra kúszik, az agyhőszabályozó központja idegjeleket kezd küldeni a testünknek, jelezve, indítsa be hűtőmechanizmusait. Ezt azonban egy hideg zuhany megakadályozhatja. Bár a nagy melegben a hideg zuhanyon állni kellemes érzés lehet, tehát ez sajnos nem elegendő a test belső hőmérsékletének csökkentéséhez, sőt épp az ellenkezőjét érhetjük el. Hideg hatására ugyanis a bőr alatti erek összehúzódnak, és a belső szervekbe terelik a vért. Ez a folyamat megakadályozza a hőleadást, hiszen a testünk úgy érzékeli, hogy nincs szüksége lehűlésre, hanem éppen ellenkezőleg meg kell őriznie a hőt. Bár azt hihetnénk, hogy mindezek okán a forró zuhany segít a testünknek gyorsabban lehűlni, ez valójában nem így működik. A testhőmérsékletnél melegebb víz kifejezetten megterheli a szervezetet, és fokozza a hőhullámok érzetét. Forró napokon a legjobb megoldás egy langyos vagy enyhén meleg 26-27 fokos fürdő vagy zuhany. Ez elősegíti a véráramlását a hűtés érdekében, anélkül, hogy olyan hideg érni a testünket, ami miatt a szervezet úgy érezné, hogy meg kell őriznie a hőjét. Van egy másik ok is, ami miatt érdemes kihagyni a hideg zuhanyt egy meleg nyári napon, kevésbé lehet hatékony a test szag ellen. Ha ugyanis melegünk van, izzadunk, és bár az izzadság önmagában még nem okoz testszagot, akkor már igen, ha a bőrünk által termelt fagyúval, valamint a bőrünkön élő baktériumokkal keveredik. A kutatások szerint pedig a hideg víz kevésbé hatékony a fagyú és a bőrön található egyéb szennyeződések eltávolításában és levontásában, mint a melegebb víz. Ami azt jelenti, hogy az izzadság okozta testszag zuhanyzás után is fennmaradhat. A hideg víz továbbá összehúzza a bőrünket, ezáltal a fagyú és a szennyeződések a pórusokban rekedhetnek, ami miteszerek és pattanások kialakulásához vezethet. A meleg vagy langyos víz viszont segíthet feloldani és meglazítani a pórusokban lerakódott anyagokat, így elősegítheti a sima bőrfelületet. Ha tehát a lehető legjobban szeretnénk magunkat lehűteni a kánikulában, akkor a hideg zuhany helyett egy langyos vagy enyhén meleg zuhannyal jóval nagyobb eredményt érünk el, és egy bőrünkre jó hatással lehet. Ha mégis úgy érezzük, hogy hűvösebb vízre vágyunk, akkor mindenképpen fokozatosan álljunk át rá, hogy ne kényszerítsük a szervezetet automatikus hőszabályozó rendszerének hirtelen működésbe léptetésére. És nem szabad elfelejteni, bár elsőre csábító lehet a hűvös felfrissülés, hosszú távon a langyos vízért lesz igazán hálás a testünk.
1: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió! 92.5! Hűtőzölé. Lucia.

Bizonyára ismerik azt a vicces képet, amin a kristálytiszta kék égbolton van egy apró picike kis felhő, és az a szöveg, hogy ma futni akartam, de sajnos csúnyán beborult, és valahogy így vagyok én is az edzéssel, vagy nevezzük inkább az én esetemben tornának, bár néha már pont úgy néz ki, mint egy edzés. Szóval a lényeg az, hogy a testmozgást ilyenkor az ember hajlamos egy kicsit mellékvágányra tenni, pedig nem kellene. Bár pár tippet érdemes megfogadni, mindenképpen sokat számít maga az időpont ebben az időszakban, sokszor már reggel 8-9 órakor nagyon meleg van, ezért amennyire csak lehet, edzünk korán, vagy esetleg este, amikor a hőség kissé csillapodott. Nem jó ötlet a déli órákban futni fedetlen fejjel, szabadon hagyott végtagokkal, kockáztatjuk a leégést, a hőgutát, a kiszáradást és az UV-sugárzás sem tesz jót. Ha magas a páratartalom, az kedvezőtlen hatással van testünk hőgazdálkodására is, egészen pontosan megnehezíti

hűtsük le testünket óvatosan, így kicsit jobban teljesíthetünk, és tovább is ki tudjuk tolni a mozgás időtartamát. És muszáj időt hagyni a szervezetnek, a fokozatosság elve segíthet. A 32 Celsius fokban nem akarjuk azonnal megváltani a világot, hanem inkább kevesebbet vállalunk, majd a terhelést lassanként növeljük, akkor nagyobb biztonságban tudhatjuk magunkat edzés közben, és tudni kell leállni. Ez különösen akkor fontos, ha rendszeresen a határainkat feszegetjük az edzések során. Kánikulában erősen ajánlott visszafogni magunkat, és ha még visz is előre az akaraterünk, meg kell tanulni időben leállni, megpihenni, és kell hidratálni. Még inkább a nagyhőségben a legfontosabb dolgok egyike, hogy pótoljuk az elvesztett folyadékot. Erre nem csak akkor van szükség, ha érezhetően izzadunk, vagy intenzíven mozgunk. Ha klimatizált irodában, vagy légkondis autóban ülünk, akkor szinte észrevétlenül haladunk a kiszáradás felé. Mindenképpen ígyunk ilyenkor többet, mint általában szoktunk, de az edzést nem kell teljesen offolni, ahogy szokták mondani. Például klimatizált, kellemesen klimatizált lakásban egy futópad vagy sétálópad, az kiváló lehet, vagy például az én esetemben ott vannak a kis súlyzóim, és szintén ott van egy viszonylag normál hőmérsékletű lakás. Nyilván futni, nem csak azért nem megyek el, mert kánikula van, hanem mert nem szeretek futni, de majd talán eljön az a pillanat, amikor az is beköszön az életembe. De azt mindenki meg fogja tudni.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Lovai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Felszegi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Bajcsy-Zsilinszky tér 3 per alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 19 órakor indul és 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk. Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
2: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Rövidített ügyfélfogadás lesz a légkondi nélküli NAV irodákban. Belső vizsgálat indult az új dörögdi kézigránát baleset miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hépvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hétvégén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahová több mint 5000 résztvevőt várnak. A szakemberek körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. A miniszterelnök vezeti a rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet, közölte Magyar Péter a kormányfő bejegyzésében. Arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyerekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Az országos tisztifőorvos mától harmadfokúra emelte a hőségriasztást. Délelőtt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is az extrém hőség veszélyeire hívta fel a figyelmet, és arra kérte azokat, akik tömegrendezvényen kívánnak részt venni, hogy hozzanak felelős döntést. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfelfogadás lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál azokon a kirendeltségeken, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint tartanak nyitva. A személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a Honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az új dörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus közölte, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Hozzátette ugyanakkor, nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. A miniszter úgy fogalmazott, meg kell állapítani, hogy van-e katonai, szakmai, valamint politikai felelősség.
1: Az időjárásról.
5: Országszerte süt a nap, elvétve van néhol gomoly felhő az égen, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható. Napos idő valószínű, kevés gomoly felhővel holnap is, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 35-40 fok várható.
1: Közlekedési információk.
6: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Megnyitották a Budapest felé vezető oldalon szintén az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a Lapszemle, induljon a Névszava. Két írásával uránt tárolt az udvaron egy pécsi vállalkozó, pénzbüntetéssel sújtották. Radioaktív anyaggal visszaélés büntette miatt 400 000 forint pénzbüntetése ítélt a pécsi járásbíróság egy vállalkozót. Az ítélet szerint a férfi egy vegyi áruk nagykereskedelmével foglalkozó korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője. A pécsi telephelyen több vegyi anyagot tároltak, köztük egy megszűnt laborból átvett, félig töltött 125 ml-es vastagfalú üvegben lévő sárga, porszerű anyagot. Az üvegen megfakult matricán halványan az uranil acetát felirat látszott. A sugárforrást 2024. június 4-én egy hatósági ellenőrzésen találták meg. A sugárzást mérő műszer a háttérsugárzástól egyértelműen eltérő jelzést adott, majd a tárolóban lévő asztalról előkerült az üveg. A mérések alapján a dózis mennyiség, máshol mért háttérsugárzás 6,9-szerese, a normál háttérsugárzásnak pedig hozzávetőlegesen a 4-szerese volt. A sugárforrást becsomagolták, előbb a telephelyen egy üres laboratóriumi robbanó szekrénybe tették, majd a készenléti rendőrség tűzszerész szolgálatán keresztül a Hunren Energiatudományi Kutatóközpontba szállították. Az elemzések természetes uránt mutattak ki, az anyagban 62,8 g urán volt, ami meghaladta az engedélyköteles mennyiséget. A bírósági közlés szerint nukleáris anyagoknál nincs olyan mentességi szint, amely alatt engedély nélkül lehetne birtokolni őket. Az uranilacetát a fellett dózismennyiségben elsősorban kémiai toxicitása miatt lehet veszélyes, a belégzéssel vagy elfogyasztással kerül az élő szervezetbe. A vádott a végzettsége miatt tisztában volt az anyag tulajdonságaival és a sugárzóanyag átvételével járó következményekbe belenyugodott. Az ítélet jogerős, a bíróság 20 havi részletfizetést engedélyezett, elkobozta a sugárforrást, és több mint 500 000 forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte a férfit. Annyira vártam egyébként, amikor megtaláltam ezt a cikket, hogy majd kiderül, hogy vajon mi a szöszre szerette volna használni, de akárhogy is néztem, oldalról, előről, hátulról nem derült ki. Díjat neveznek el Jankovics Marcellről, erről is beszámol a Népszava. Díjat vezet be Jankovics Marcell világhírű magyar alkotó emlékére az Annecy Fesztivál, az animációs film világelső nemzetközi seregszemléjei szakmai fórum a Franciaországban. Ezt a Nemzeti Filmintézet közölte. A közlemény szerint a fesztivál művészeti igazgatója Marcel Jean jelentette be, hogy a 2021-ben elhunyt alkotóról elnevezett díjjal 2027-től a Perspektíves szekció legjobb filmjét ismerik el. Mint írták, a tavalyi magyar díszvendégség programját követően a magyar animáció idén is meghatározó szereplője a június 21 és 27-e között zajló Nemzetközi Animációs Filmfesztiválnak. Magyarország 5 versenyprogramba válogatott rövidfilmmel, 7 pitch projekttel, valamint az NFI támogatásával a Magyar Animációs Producer Szövetség által működtetett nemzeti standard van jelen a világ legrangosabb animációs szemléjén és filmvásárán. A magyar jelenlét rangját emeli, hogy Orosz Anna Ida, az NFI kutatója, animációs filmtörténész a Contrechamp szekció zsűriében szerepel. Kiemelték, hogy csütörtök este a 4-szeres Oscar-díjas mexikói rendező Alfonso Cuarón személyesen mutatta be Jankovics Marcell formabontó klasszikusát, az 1981-ben készült Fehér Lófia című egészestés rajzfilm felújított változatát a fesztivál közönségének. Nos, hát erről is olvashatnak bővebben a Népszavában, és kérem, hogy ne kövezzenek meg, de a Fehér Lófia az animációs film, amitől én konkrétan féltem egész életemben, elismerve annak zseniét, már Jankovics Marcell zseniét, de egyszerűen féltem. Nem tudom miért, ilyen adással van rám.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön a Lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet. Három írása, akár 40 Celsius fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Ezt a mondatot azt gondolom nagyon sokszor hallottuk már az elmúlt napokban, és azt is, hogy a rendkívüli hőséget az úgynevezett hőkupola okozza, amely már elérte ugye a térségünket. Németh Lajos meteorológus magyarázta el a Magyar Nemzetnek és az olvasóinak, hogy mi áll a jelenség hátterében, meddig tarthat a hőség, és mire érdemes odafigyelni a következő napokban. Elmondta, bár a kifejezés viszonylag új, maga a meteorológiai jelenség ismert. Ez a hatalmas kiterjedésű Afrika térségéből származó, a júniusi napsütés hatására még inkább felforrósodott és megrekedt légtömeg most nem csak a Kárpát-medence, hanem Európa jelentős részének időjárását meghatározza. Hozzátette, hogy a hőkupola kialakulásához az is kell, hogy ne legyen olyan erőteljes áramlás, ami kisöpörné azt. Németh Lajos felidézte, hogy a jelenség az elmúlt napokban Nyugat-Európában okozott rendkívüli hőséget, Spanyolországban helyenként 45 fokot is mértek, Franciaországban pedig 43-44 fokos értékekkel dőltek meg a korábbi rekordok. A meteorológus szerint a hőkupola okozta a legmelegebb időszak, még csak ezután következik, a forró légtömeg központja várhatóan vasárnap és kett között helyeződik Magyarország fölé, ekkor több helyen is elérheti a hőmérséklet a 40 Celsius fokot. Elmondta azt is, hogy a hőkupola várhatóan szerdáig maradt térségünk felett, ezt követően megnő az esélye a záporoknak és zivataroknak, valamint a megerősödő szél is segíthet megmozgatni az addig szinte mozdulatlan forró légtömeget. Ennek hatására a nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok közé mérséklődhet, vagyis továbbra is nyári melegre kell számítani, de a rendkívüli hőség enyhülhet. A szakember emlékeztetett arra is, hogy Magyarországon az eddigi legmagasabb hőmérséklet 41,9 Celsius fok volt, amelyet 2007. júliusában mértek. Nos, ha erről a témáról szeretnének bővebben is olvasni, magyarnemzet.hu. Sorozatos autófeltörések borzolták a kedélyeket Kecskeméten, egy tolvaj nagyon rákapott a kifejezetten népszerű koros autótípusra, az esztergomi gyártású régi Suzuki Swiftre. Először május 15-én éjszaka csapott le, méghozzá úgy, hogy felfeszítette a nem éppen merev a célból készült ajtóüveg keretet, majd benyúlva oldotta a zár reteszelését. Egy borotválkozó készlet volt a zsákmánya, majd jöttek az újabb feltörések, elsősorban hétvégén és minden esetben Swiftek ajtajaival, ugyanezzel a barbár módszerrel. Összesen 9 kocsit tölt fel a tolvaj, és mindent elvitt, amit értékesnek gondolt, vagy könnyen mozdítható volt. Fülhallgatót, kannát, cigarettát, görkocsolyát, strandcéket és szerszámokat. Hamar rájöttek a kecskeméti nyomozók, a taktika, az új lenyomatok és az autótípus alapján, hogy ugyanaz az elkövető áll a rendszerint kispénzű Suzuki tulajdonosok életét megkeserítő esetek mögött. Végül a precíz információ szerzés után a rendőrök el is kapták a 32 éves tolvajt, és kezdeményezték a letartóztatását. Hát egy hasonlóban volt részem, mondanám, hogy élményben, de nem volt élmény. Az én kis Swiftem annak idején ugyanígy áldozatul esett egy sorozatos feltörő, vagy sorozatban feltöréseket sorozatban elkövető vagy bandának, vagy személynek, akinek a személy, vagy személyére végül nem derült fény. Hát pedig nekem aztán tényleg nem volt semmi az autóban, úgyhogy elvitte visszapillantó tükröt, mind a kettőt, a hátsó lámpáimat, ez történt mondjuk 20 éve, de végtelenül bosszantó volt, rettentően, főleg az, hogy hozzányúltak a tulajdonomhoz. Feltorlódhatnak a gyaralók a nyugat-európai reptereken, római repülőterek arra készülnek, hogy a nyári turista szezon idejére felfüggesztik az EU által bevezetett digitális határellenőrzést az unión kívülről érkezettek számára, így próbálva elkerülni a katasztrófát, írja a Magyar Nemzet. A reptereket üzemeltető cég vezetője Marco Troncone szerint a biometrikus rendszer kihagyása az egyetlen megoldás a káosz elkerülésére. Az ESZ rendszerben a nem uniós állampolgárok kötelesek új lenyomatot adni és rögzíteni fényképüket az EU-ba való belépéskor. A Guardian brit lap beszámolója szerint ez a rendszer bevezetése óta könnyen 3 órás várakozási időt eredményez a határellenőrzésnél a repülőtereken. Eredetileg tavaly októberben kezdték a rendszer bevezetését, majd áprilistól tették mindenhol kötelezővé. Nem csupán Róma jár ebben a cipőben, mivel Nagy-Britannia is az unión kívüli ország, a brit állampolgároknak is fel kell készülniük az uniós papírmunkára, és hogy hogyan alakul mindez a további országokban, további európai országokban, most arról olvashatnak a Magyar Nemzet.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És ugye most már a Magyar Illap két írása itt a 92-5-ön, hétfőn kedden otthon maradnak a katonák, a nagy meleg miatt nem kell bemenni a laktanyákban, nagy a meleg, és azért a katonáknak sem kell bemenniük a laktanyákba, hétfőn és kedden jelentette Berusin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Harmadfokú hőségriadót rendeltek el, éppen ezért úgy döntöttünk, hogy hétfőre és kedre home office-t rendelünk el mindenkinek. Ezt jelentette be pénteken, tehát Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán tudatta, amikor mindenkiről beszél, az nem csak a vezérkar és az alárendelt szervezetekre vonatkozik, hanem az iskolákra és a háttérintézményekre is. Tehát ha lehet és ha a nyugodt lelkiismeretük megengedi, akik megtehetik, azok maradjanak otthon, fogalmazott. Hozzátette, nyilvánvaló, hogy a készültségi állomány a laktanyákban fog tartózkodni, hiszen az ország számít rájuk. Erről is bővenben olvashatnak a Magyar Hírlapban. És a Himalája csontvásztava máig őrzi titkait, erről is ír a lap. Több száz csontváz került elő a Himalája egyik eldugott tavából, de a tudósok még mindig nem tudják pontosan, mi történt velük. A Himalája egyik eldugott völgyében több mint 5000 méteres magasságban található egy apró gleccsertó, amely első pillantásra semmiben sem különbözik a környező hegyi tavaktól. A táj lélegzetelállító, hófötte csúcsok, sziklás hegyoldalak és a világ egyik legzordabb vidéke veszi körül. Mégis van valami, ami miatt Rupkund neve évtizedek óta foglalkoztatja a tudósokat, a történészeket és a rejtélyek kedvelőit. Amikor a jég visszahúzódik a rövid nyári időszakban, emberi csontok százai bukkannak elő a tópartján és sekély vizeiben. Kevés olyan régészeti rejtély létezik a világon, amely ennyire hátborzongató és ennyire makacsul ellenáll a végső magyarázatnak. A tó története ugyanis első pillantásra egyszerűennek tűnhet, ám minél többet tudunk,

0: Ékszerek és használati tárgyak kerültek elő a tó környékéről. A hideg magashegyi környezet meglepően jó állapotban őrizte meg őket. A tudósok számára azonban nem csak a mennyiség volt megdöbbentő, a sérülések is különös mintázatot mutattak. Számos koponyán kör alakú erősütés nyomait fedezték fel, sokáig nem volt világos, mi okozhatta ezeket a sérüléseket. A fordulatot a 2000-es évek kutatásai hozták. Az egyik legnépszerűbb magyarázat szerint a csoportot egy rendkívül erős jégeső pusztíthatta el. A helyi legendák már évszázadok óta beszéltek egy isteni büntetésről, amely az égből érkezett. A néphagyomány szerint egy királyi zarándok csoport megsértette az isteneket, akik hatalmas jégdarabokat zúdítottak rájuk. A kutatók eleinte szkeptikusan fogadták a történetet, ám a sérülések elemzése meglepő eredményre vezetett. Több koponyán olyan sérüléseket találtak, amely valóban megfelelhettek a nagyméretű jégdarabok okozta becsapódásnak. Hát úgy tűnt, a rejtély megoldódott, aztán jöttek az igazán furcsa felfedezések, hogy melyek? A kíváncsiak rá, magyarhírlap.hu.
1: Szeglét Rádió! 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1. Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pino Picnic. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltözz pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pino Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
0: Reklámot hallottak. Hú.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön a Bulvárlap szemle, tehát itt a 92.5-ön a borsonline.hu elsőként, és egy igen komoly téma rögtön így kezdésnek. Egy a millióból szívbetegséggel küzdött egy 7 éves példanélküli műtét mentette meg az életét, írja a lap. Elliot Atkins szülei teljesen összetörtek, miután az orvosok közölték velük, fiúknak rendkívül kevés az esélye a túlélésre, miután szívelégtelensége mellett egy másik súlyos betegséget is diagnosztizáltak nála. Végül azonban egy londoni kórház szakemberei úgy döntöttek, végrehajtanak rajta egy úgynevezett angioplasztikát, amely során beszűkítik a szívében az ereket. Ez az operáció pedig végül annyit javított Elliot állapotán, hogy az életmentő szervdonor műtétet is végre lehetett hajtani rajta. Elliot most 7 évesen kezdhetett el életében először teljes életet élni. Édesanyja, 29 éves Amy Gower így nyilatkozott, boldogan rohangál a barátaival, és nagyon izgatott a közelgő sportnap miatt. Tele van energiával, és mindig megpróbálja megnevettetni az embereket. A problémák akkor kezdődtek, amikor Elliot mindössze 11 hónapos volt, egy mellkasi fertőzés után légzési nehézségek jelentkeztek nála. A vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a szíve megnagyobbodott. További tesztekből kiderült, hogy szívelégtelenségben szenved, a vérnyomása veszélyesen magas, és az aortája, a szívből kiinduló legnagyobb erőér pedig szűkületet mutat. Végül pedig arra is fény derült, hogy egy ritka szindrómával is küzd, amely miatt az aortája és a veséket ellátó erei is beszűkültek. Ezért javasolták az orvosok a rendkívül ritka szívműtétet. Szüleinek azonban nehéz volt feldolgozni azt, hogy Elliot lesz az első gyermek az Egyesült Királyságban, akin végrehajtották ezt az eljárást. Erről pedig az édesapa Thomas Atkins nyilatkozott, nem találtunk semmit róla az interneten, ami megnyugtatott volna minket. Az angioplasztikáról magáról volt információ, de a páciensek szinte mind jóval idősebbek voltak. Elliot végül összesen 6 ilyen műtéten esett át, ezek elegendő javulást eredményeztek ahhoz, hogy később egy rendkívül összetett műtétet is elvégezhessenek rajta, aorta bypass műtétet és egy vese átültetést még tavaly júliusban. És most már boldogan futkározik, legyen ez így nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Millie Bobby Brown depresszióba esett a Stranger Things fináléja után, erről is ír a lap. Millie Bobby Brown megdöbbentő vallomást tett arról, hogyan esett depresszióba a Stranger Things fináléja után. A színésznő 10 évesen csatlakozott a produkcióhoz, és közel egy évtizeden át az élete középpontjában állt. Most, hogy a világ sikerű sorozat végleg lezárult, őszintén beszélt arról, milyen nehéz volt elengedni karakterét. Elárulta, hogy a forgatás lezárása után hetekig nehezen találta a helyét, sőt, saját bevallása szerint depresszióval is küzdött. És bár alapvetően vidám és optimista embernek tartja magát, mégis amikor a családjával megnézte az utolsó epizódot, hosszú időn keresztül nem tudta feldolgozni a látottakat. Úgy érezte, mintha egy egész életet hagyott volna maga mögött, mivel Eleven nem csupán egy szerep volt számára, hanem a személyiségének egy része. És hogy mit mondott még a színésznő, olvassák el a Borsban, és ha kíváncsiak nyest riasztó praktikára, akkor is ajánlom szíves figyelmükbe a Bors című lapot, vagy nevű lapot. Hivatlan vendég költözött a padlásra, vagy rendszeresen feltűnik a kertben, esetleg attól tart, hogy kárt tehet az otthonában, vagy az autóban, akkor most figyeljen, írja a Bors online, mert megmutatják a leghatékonyabb nyestriasztó praktikákat, amelyek segíthetnek távol tartani az apró, de annál nagyobb bosszúságot okozó ragadozót. És egyébként azt nézem közben, hogy egy olyan édes képet tettek be egy nyestről, hogy itt nem nagyon lehet haragudni rá. Szóval ugye a leggyakoribb problémák, hogy megrágja a vezetéket, tönkreteszi a szigetelést, kárt tehet a tetőben, és kellemetlen szagokat hagy maga után. A nyest a legkisebb réseken is bejut, mindenek előtt át kell vizsgálni a tetőt, a szellőzőket, a padlás feljárót és az ereszt környékét is, és ha találunk nyílásokat, fémhálóval vagy fémlemezzel kell elzárni őket. Erős szagokra érzékeny a nyest, távol tartásában segíthet egy ecetes rontja, fokhagyma, a borsmentaolaj, a kutyaszőr, illetve egy egyszerű vadriasztó permet vagy spray is. Mivel a nyest territoriális állat, valószínűleg, hogy újra birtokba akarja majd venni korábban ürülékével megjelölt területeit, ezért nagyon fontos, hogy eltüntessük az állat nyomait, és ezeken a pontokon rendszeresen alkalmazni kell a nyestriasztó módszerek egyikét. Nos, ezekről is olvashatnak tehát a Borsban, és tényleg, tehát ennél nagyobb aklövés, hogy ilyen édes cuki képeket tenni a nyestről pont egy ilyen cikk mellé, szerintem az valóban nagy hiba. Tényleg aranyos, borsonlány.hu, nézzék meg!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön a napszemre zárásaként a Blik két írása. Elege lett a bolgár válogatott edzőjének, közleményt adott ki a 14. emeletről kizuhant német Janett tragédiája kapcsán, írja a lap. Óriási indulatokat kavart Bulgáriában német Janett tragédiája. A 32 esztendős birkózónő 11. emeleti szófiai lakásából zuhant ki és hunyt el. A helyi lapok szerint öngyilkosságot követett el, miközben rengetegen gyászolják ott és idehaza is. A nyilvánosság előtt zajlik a vita, ki mit tehetett volna azért, hogy mindez ne történjen meg. Janett bolgár edzője a helyi szövetség internetes oldalán kért mindenkit önmérsékletre. Janett kapcsán rengeteg információ megjelent. A magyar sportolónő azért akart bolgár színekben versenyezni, mert remélte így megfelelő körülmények között sikereket érhet el nemzetközi porondon. Ám a honosítása elhúzódott, ráadásul klubcseréje miatt szóba került, hogy megakadályozzák az országváltását. Arról is szó esett, hogy a vele évek óta jó kapcsolatot ápoló Bíjava Dudovával összevesztek, ezt Dudova cáfolta, és az utóbbi időszakban a magyar lány depressziós lett. A rendőrség még vizsgálja a tragédia körülményeit, Dudova mellett a birkózó szövetségi elnököt és több edzőt is kihallgattak. A női válogatott edzője Simeon Szerev elérkezettnek látta az időt, hogy mindenkit megkérjen arra közleményében, méltósággal viselkedjen ezekben a fájdalmas pillanatokban, hagyja békén a barátokat, hozzátartozókat gyászukban, és milyen nagyon igaza van. Az elmúlt napokban mindannyiunkat megrendített német Janett tragikus elvesztése, nehéz pillanat ez a családjának, szeretteinek, csapattársainak, edzőinek és az egész bolgár birkózó családnak, ezért szólítok fel mindenkit a spekulációk mellőzésére. Egy fiatal sportoló halálának bármilyen célra való felhasználása nem segít senkinek. Csak bemocskolják Janett emlékét és elmélyítik azoknak a fájdalmát, akik szerették őt. Janett rendkívül pozitív, mosolygós, fegyelmezett és motivált versenyző volt. A válogatottnál végzett munkájával soha nem volt probléma, soha nem volt konfliktusa a bolgár birkózó szövetség edzői stábjával vagy vezetésével. Épp ellenkezőleg elkötelezetten dolgozott és tiszteletet mutatott mindenki iránt a csapatban. Szenior edzőjeként tudtam, hogy bizonyos pontokon pszichológus segítségét kérte. Ezek azonban szigorúan személyes jellegű ügyek voltak és nem kapcsolódtak sportkarrierjéhez. És hogy mit mondott még, vagy mit írt még, egészen pontosan ezt olvassák el a Blikben, és valóban ilyenkor tényleg annyira egyszerű, csak azt kellene átgondolni mindenkinek, hogy mit érezne, ha az ő szerette halála után kellene mindenféléket olvasnia és hallgatnia. Egy pillanatra is van szíve, és ha valakinek ebbe belegondol, akkor rögtön abba hagyja.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 6:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 9:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezetőinek megbízatása. Vizet vittek a katonák a tömegrendezvényekre. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Hozzátette, hogy a vízügy, a katasztrófa védelem és az egészségügy munkatársai folyamatosan dolgoznak a hőség következményeinek enyhítésén. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosban 5 ezer, Zalacsányban 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket, közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Már délután egykor biztos volt, hogy megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte közösségi oldalán a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők.
1: Az időjárásról.
9: Napos idő várható kevés gomoly felhővel holnap is, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, az utolsó előtti, amit ma még együtt töltettünk, no, de hát maradt még az órákból bőven holnapra is. A mikrofonnál Becker Bernadett, és ezt az órát most arra használom ki, hogy kalendáriumozzak még egy kicsit. Köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze szó lesz a napi híres születjeiről is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25.000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
1: Reklámot hallottak.

esemény évforduló, tehát amely a mai naphoz, június 27-éhez kötődik, 834 éve annak, hogy szentté avatták első László magyar királyt. 86 évvel ezelőtt ezen a napon utoljára mérték meg minden idők legmagasabb emberét, Robert Pershing Wadlow-t. 1918. február 22-én született, magasságát tehát 1940-ben ezen a napon mérték utoljára, ekkor 2,7 méter magas volt, egészen konkrétan 274 cm. Tömegét 199 kg-nak mérték, növekedését, mely egészen élete végéig tartott, az agyalapi mirigyében található tumor okozta. 72 éve annak, hogy Oroszországban átadták a világ első atomerőművét, a Moszkvától 100 kilométerre délnyugatra található Obnyinszk városában 1954. június 27-én kapcsolták rá a magas feszültségű villamos hálózatra a világ első atomerőművét. Akkori 5 megawattos teljesítményével 10 ezer lakás áramellátását biztosította. Az építkezés 1951. január 1-én indult, a reaktor beindítására pedig 1954. június elején került sor, majd a teszteket követően kapcsolták rá a magas feszültségű vezetékhálózatra, és innen datálják tényleges működését. Az Obnyinszki reaktor közel 10 éven át a Szovjetunió egyetlen atomerőműve volt. A kezdeti AM1-es reaktor ma már nem létezik, 2002-ben végleg bezárták, ám nem műszaki, hanem gazdasági okok miatt. Alacsony teljesítménye már nem volt kifizetődő. Akkoriban grafit alapú fékezőanyagot, úgynevezett moderátort és vízhűtést használtak. A későbbiek során ebből a típusból fejlesztették ki a modernebb RBMK reaktorokat. Az atomerőmű és a hozzá kapcsolódó kutatási központ emellett katonai bázisként is szolgált, hiszen az 50-es évek közepén itt kezdték el kiképezni a Szovjetunió első nukleáris tengeralatt járójának, Leninszkij Komszomol, vagy K3 legénységét is. 155 éve annak, hogy a jen lett hivatalos fizetőeszköz Japánban, 58 éve pedig ezen a napon adtak el először a magyar közértben Coca-Colát. És 31 éve annak, hogy az Atlantis űrrepülőgép elindult a Mir űrállomáshoz. Többek közt két orosz űrhajós is volt a fedélzetén. Ennyit az eseményekről, hamarosan jönnek a nap híres születjei. FM 92 Őszeglét Rádió.

Jöjjenek most már a nap híres vagy híresebb szülöttjei, 980 éve született első Szent László magyar király, aki 1077-től 1095-ig uralkodott. 564 éve született 12. Lajos francia király, 167 éve pedig megszületett Mildred J. Hill, a Happy Birthday to You dallamának szerzőnője. 146 éve született Helen Keller, az egyetlen vak, süket és néma írónő, akinek az életéről ugye filmet is láthattunk, illetve nyilván mindenféle műfajban született róla. Alkotás nem életlen. 97 éve született Palotás Péter, olimpiai bajnok, labdarúgó csatár, az aranycsapat 12. tagja. 71 éve született Isabella Gianni, francia színésznő és producer. 67 éve pedig megszületett Janusz Kaminski, lengyel származású Oscar-díjas operatőr, a Schindler listáját is ő jegyzi. 51 éves ma Toby Maguire, amerikai színész, akit a legtöbben, vagy nagyon sokan legalábbis pókemberként ismernek, az egyik pókemberként, így helyes. És ma ünnepelhet Szabados Ágnes, magyar riporter, újságíró, az RTL Klub híradósa, 1988-ban született meg, a kiváló újságíró. A ma ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok! 92.

0: Ám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magis kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes. Adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magis kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes, a helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

Már is ne terje az órát, Bagosi Brothers Company, és a visszajövök, hogy utána jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és megmutatom azt is, hogy mivel indul a következő, utolsó együtt töltött óránk.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Tombola Kánikula életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt a közmédia vezetőjének megbízatása. Megszüntették a Pride miatt Karácsony Gergely ellen indított nyomozást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéal vagyok. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszti. Hozzátette, hogy a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Már tart a fővárosban a 31. Budapest Pride felvonulás, a gyülekező az Andrássy úton az Opera előtt volt. A résztvevők a Deák Ferenc tér felé indultak, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a Vérmezőre. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, valamint az útvonalon első segélynyújtási helyeket is felállítottak. A program szerint a rendezvényen beszédet mond Karácsony Gergely, aki a program előtt jelentette be, hogy a bíróság megszüntette ellene a tavalyi Pride megszervezése miatt indított büntető eljárást. Megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte közösségi oldalán a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők.
1: Az időjárásról.
3: Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kéta és John közösen a Turn the Lights Off indította az órát, egy 2026-os sláger itt a Cegléd Rádióban, azt az órát, ami az utolsó, amit együtt töltetünk, és ezt ki is használom egy fontos, hasznos információ közlésére, és ennek nagy része a hőségről fog természetesen szólni, vagy nem természetesen.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Felszegi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Bajcsy-Zsilinszky tér 3 pere a szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 19 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: J-Lo!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
1: Reklám.

Elkezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása a külső Kátai út és a Jászberényi út közötti szakaszon. A munka tehát elkezdődött, egészen július 2-áig tart, a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények természetesen befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpár útszakaszokon időszakosan és ideiglenesen teljes lezárásra kell készülni. Kérik a lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek, tehát elkezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása, a külső Kátai út felől haladnak a Jászberényi út felé.

0: Hőség, riasztás, hőkupola, ezekről a szavakról, ezeket a szavakat ezekben a napokban azt gondolom, hogy többet halljuk, mint az elmúlt évtizedekben összesen, és bár reménykedhetnénk benne, hogy a következő évtizedekben nem fogjuk ennyit, de az a baj, hogy szerintem fogjuk. Én inkább egy olyan infóval szeretnék hozzájárulni ezekhez a napokhoz, és ezek vannak a napoknak a túléléséhez, hogy létezik a kormány.hu per hőség oldal. Ott pedig megtalálják például a hűsítőhelyeket, és a nagy meleg idején bárki igénybe veheti a nyilvánosan elérhető klimatizált hűsítőhelyeket. Van itt egy link, ezen elérhető a lista, ajánlatos több órát légkondicionált hűtött helyiségben tartózkodni, azon légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája, amelyeket nyitvatartásuk függvényében bárki igénybe vehet és elérhető, tehát megtalálható ezen az oldalon, kormány.hu per hőség, és egyéb iránt a katasztrófavédelem.hu oldalra fog irányítani egy ott található listára minket. Ez a kattintás. Természetesen Cegléd is ott van a vármegyékre, megyékre lebontott listában, és megtalálják, hogy hol kötelesek fogadni mindazokat, akik hűsölni szeretnének valamennyi időt ebben a hőségben. Vigyázzanak magukra, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Azt pedig már hallották ezerszer, szerintem unásig, ha meg lehet ezt egyáltalán unni, hogy nagyon sok folyadékot fogyasztanak, leginkább vizet, sőt, ha lehet, akkor kizárólag vizet, és a többi, és a többi. És mondom, a hűsítőhelyek listáját pedig nézzék meg, érdemes tudni, hogy hova lehet bemenni, anélkül, hogy ránk szólna a biztonsági őr.
1: Cegléd Rádió,

Visszatérve még egy kicsit a kormány.hu per hőség oldalra, arról is írnak, hogy milyen intézkedések védik a lakosságot a hőség idején. Egyrészt az egészségügy tekintetében az országos mentőszolgálat fokozott készenlétben működik, a leginkább érintett területeken megerősített jelenlétet biztosít. A kórházak és egészségügyi intézmények folyamatosan figyelemmel kísérik kapacitásaikat, eszközkészleteiket és a klimatizálás helyzetét. Az egészségügyi ellátórendszer gondoskodik a szükséges sürgősségi gyógyszerkészletek rendelkezésre állásáról. A vízellátás és tűzvédelem tekintetében a vízügyi szervek folyamatosan figyelemmel kísérik az ivóvízbázisok állapotát, és biztosítják a biztonságos ivóvízellátás fenntartásához szükséges intézkedések megtételét. Országszerte bővülnek a közterületi vízvételi lehetőségek, számos ponton vízosztás történik, és több településen párakapuk segíthetik a hőség elleni védekezést. A katasztrófavédelem szükség esetén megszervezi a vízellátási zavarokkal érintett települések szükségvízellátását és a lajtoskocsis vízutánpótlást, a tűzoltóság pedig felkészült a hőség miatt várhatóan megnövekvő esett számok kezelésére. Energiaellátás tekintetében a villamos energiarendszer üzemeltetői folyamatosan figyelemmel kísérik a hőség miatt megnövekedett áramfogyasztást, és szükség esetén intézkednek az ellátás biztonság fenntartása érdekében. A paksi atomerőmű működését és sűtését folyamatosan monitorozzák annak érdekében, hogy a hőség idején is biztosított maradjon az ország energiaellátása. A közlekedést tekintve a vasúti társaságok folyamatosan figyelemmel kísérik a sínhőmérséklet alakulását, és szükség esetén ideiglenes sebességkorlátozásokat vezetnek be a biztonságos közlekedés érdekében. Extrém magas hőmérséklet esetén a közösségi közlekedésben utasvédelmi intézkedések lépnek életbe, beleértve az ivóvíz biztosítását is. A nagyobb közúti torlódásokkal érintett szakaszokon vízosztás segíti az utazók biztonságát a hőségriasztás idején, és a rendőrség az önkormányzatokkal és a szociális ellátórendszerrel együttműködve segíti az időseket, az egyedülélőket és más sérülékeny helyzetben lévő embereket.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.

És vissza még a hőségre és az intézkedésekre, és fontos információ lehet a vonattal közlekedők számára, hogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy azokat az Intercity vasúti kocsikat, amiken nem nyitható az ablak és nincs klíma, leállítják. Ha olyan kocsi van, ahol nem lehet lehúzni az ablakot és nem működik megfelelően a klíma, azt ki kell sorozni, vagy ha van még megfelelő mennyiségű szabadülőhely klímás kocsikban, akkor azt fel kell ajánlani, akár első osztályon is az utasoknak. Elmondása szerint tartalékklímás motorvonatokat is készenlétbe helyeznek, főként a balatoni vonalon. A sínek túlmelegedése miatt a MÁV már elrendelt óvatossági sebességkorlátozásokat néhány vonalon. A miniszter szerint vannak olyan pályák, ahol a sínhőmérséklet 55 fok fölé emelkedik. Ilyenkor, hogyha az a pálya nem a legjobb állapotú, akkor elrendelnek óvatossági sebességkorlátozásokat, mondta kiemelve, hogy ezek egyelőre, az interjú, amikor készült, akkor legalábbis nem okoznak drámai késéseket. A miniszter bízik benne, hogy nem lesz nagyobb fennakadás, de amit mondta, nyilván egy ilyen hőségben lehetnek rendkívüli helyzetek. Bízunk benne, hogy kevés lesz. FM 92 Őszt. Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor.
2: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Madein Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Madein Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Újra falunap Csemőben július 4-én a templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra. 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a templom téren.

0: ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre. Majd 20 órától Vörös Nádi számít, jön a Cegléd hangja, én pedig holnap reggel 6 órakor újra csak beköszönök, addig is viszont hallásra, jó hűsölést éjszaka, már amennyire tudunk majd.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Újabb földrengés volt Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszűnt az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a hatályba lépett médiatörvénymódosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosban 5000, Zalacsányban 4000, Orrfőre pedig 3000 zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítás folyamatban van. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és az aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait, a 4,9-es erősségű földmozgás egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. Az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek 920 áldozata van, de az eltűntek száma meghaladja az 50 ezeret. Nagy területen pusztítanak bozott tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy ha a biztonság szükségessé teszi, a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát.
1: Az időjárásról.
6: Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléden Rádióban!
5: Tovább fokozódik a hőség. Több helyen home office-t rendeltek el a hőségriadó miatt. Vízi trafipaxok mérik a sebességet a Tisza-tavon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos vizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel, az ország energiaellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél, hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfelszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfelszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. Mátrafüreden megkezdődött az idei Muzsikál az Erdő, Mátrai Művészeti Fesztiválja. Bő egy héten át összesen 9 helyszínen várják az érdeklődőket klasszikus és népzenei koncertekkel, de lesznek néptánc bemutatók, kézműves foglalkozások, fotókiállítás és gyerekprogramok is. A mostani mátrafüredi események után Gyöngyöspad a nagy parlagon várják vasárnap az érdeklődőket. Megismerhető egy fenntartható gazdaság, az erdei sétán pedig a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásai is szóba kerülnek. Este számos zenei előadás szórakoztatja a családokat. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. Mától a rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozó hajók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme.
1: Az időjárásról.
5: Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Tombol a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Újabb földrengés volt Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszűnt az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orrfőre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítás folyamatban van. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és az aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait, a 4,9-es erősségű földmozgás egyebek között a fővárosban Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek 920 áldozata van, de az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Nagy területen pusztítanak bozott tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, ami lehetővé teszi, hogy ha a biztonság szükségessé teszi, a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl a levegő, napközben 35-40 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu oldalon. Egy új kérdéssel jelentkezünk, ami nem más. Mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta? Mindenféle szituáció jöhet, vagy hogyha olyan hívásról hallottak, ami nem önökkel történt feltétlenül, de érdemes elmesélni, akkor ezeket várjuk, és addig is, amíg megírják ezeket az üzeneteket, úgy gondoltam, hogy beszéljünk kicsit a telefonálás szokásokról. A telefonálási szokások az elmúlt években jelentősen átalakultak, különösen az okostelefonok elterjedésével és a fiatalabb generációk, az Z és az Alfa generáció szokásaival. A hagyományos hanghívást egyre inkább háttérbe szorítják az azonnali üzenetküldő alkalmazások, a hangüzenetek és a videóhívások. Lássuk, hogy mik a legfontosabb megállapítások jelenleg. Vannak például generációs különbségek, a fiatalok, mint az Z-generáció például, sokan szoronganak a közvetlen telefonálástól, és inkább a szöveges üzeneteket preferálják. A hívást gyakran tolakodónak érzik, és előre egyeztetik még azt is, hogy mikor beszélhetnek. Az idősebb generációk számára a telefonálás még mindig a közvetlen kommunikáció legfontosabb eszköze. Ehhez képest anyukám rendszeresen szokott például engem videó hívni. Azt már megszoktam, hogy néha hanghívással jelentkezik be valahova, de az sem ritka, hogy videóhívás formájában jelenik meg valami újdonság nálam, és múltkor pont kerékpároztam, és akkor történt az, hogy gyakorlatilag a bringázás közben egyszer csak látom anyukám arcát, hogy ő most éppen videóhívással keres engem, meg is lepődtem egyébként, miközben ingyen beszélünk egymással, szóval akár föl is hívhatnám. Második fontos pont, modern telefonálási etikett vagy mobil etikett. A nyilvános helyeken, mint a zsúfolt helyeken, buszon, váróteremben a hangos telefonálás kerülendő, a hívást érdemes rövidre fogni, vagy csendesebb helyre húzódni. Hívás kezdeményezése. Mielőtt hívnánk valakit, érdemes megfontolni, hogy az ügy sürgőse, vagy elegendő egy üzenet is. Hangüzenetek. Bár népszerűek, a túl hosszú és zavaros hangüzenetek zavaróak lehetnek. Személyes adatok. Nem kívánt hívások során ne adjunk ki személyes vagy pénzügyi adatokat. Rengeteg a csalás, meg a hasonló dolgok, tehát erre nagyon kell figyelni. Illetve a munkahelyi telefonálás. Munkaidőben a magáncélú telefonhívásokat minimalizálni kell, és ügyelni kell a kollégák nyugalmára. A harmadik pont az idegesítő szokások, amiket kerülni kell. Ez a hangos, mondjuk kihangosítós beszélgetés nyilvános közlekedési eszközön, zene vagy videó hallgatása a hangszóron, zombi üzemmód, okostelefonba merülve, a környezetről megfeledkezve sétálni az utcán, vagy a hívó fél félbeszakítása, vagy a hívás durva kinyomása egyes esetekben. A telefonálás szabályai, fontos, hogy bemutatkozzunk, a hívónak mindig be kell mutatkozni, ami akkor is, ha feltételező, hogy a hívott fél ismeri a számot. Időzítés, ügyeljünk a napszakra, ne hívjunk indokolatlanul korán vagy későn, és az én apukám például azt se szeret, hogyha ebédidőben zavarják. Visszahívás, ha nem tudjuk felvenni a telefont, rövid időn belül kezdeményezünk visszahívást. Nos, ezek talán az alapvető etikettek manapság, de nem biztos, hogy pontosan így van. A lényeg az, hogy a kérdésünk ma arra vonatkozik, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt. Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635-92-95-95-ös.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és egy új témával jelentkezünk. Mi volt a legképtelenebb ok, amikor valaki valamiért felhívta önt? Ezeket várjuk és vártuk az elmúlt időszakban is, már jött is pár üzenetünk, ezekkel kezdünk. Ha ön is megírná, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglédrádió.hu-n, esetleg a Facebookon, facebook.com/ceglédrádió is írhat nekünk. Az első Zuzu üzenete, lássuk, egy este, amikor zuhanyoztam, egymás után háromszor is csörgött a telefonom. Amikor kijöttem a zuhany alól, láttam, hogy apám hívott, aki akkor épp a barátjával ment sörözni. Gyorsan visszahívtam, mert azt hittem, valami baj van, amikor kérdeztem, miért hívott háromszor is, a következőt mondta. Te fiam, hogy hívják azt a színházi rendezőt, akinek a rendezésében azt a pocsék előadást láttak a múltkor, és megfogadtuk, hogy többet nem megyünk a darabjaira? Igen, emiatt hívott háromszor egymás után, mint kiderült, a társaságukban épp színház volt a téma, hogy ki milyen előadást látott legutóbb. Ez végül is érthető kérdés, hogyha nem jutott eszébe, de azért, hogy háromszor hívni emiatt egy zuhanyzás alatt valakit, azért az tényleg meglepő. Itt van Vili üzenete, szerenátkor egy osztálytársam felhívott, miközben mellettem ült, majd annyit mondott a telefonba. Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak. Még csak Roland sem vagyok. Szerintem megvan a kedvenc üzenetem. Nem szoktam ilyen korán ezt mondani, de ez zseni. Tehát, hogy ott ül mellettem valaki, fölhívom, és azt mondom neki, hogy Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak, miközben nem is Rolinak hívják, és nem is ő hívott, hanem én hívtam őt. Hát egy zseni, zseni. Imádom az ilyen arcokat. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt az üzenetet, és tényleg elég képtelen ok. Bonnie írja nekünk, hogy apám a szívrauma után a szívkórházban lábadozott. Moziban voltam, film után láttam, rengeteg nem fogadott hívás, full megijedve hívtam, hogy úristen, mi van. Kiderült, hogy a haverjai oldalkocsis motorral megszöktették egy motoros találkozóra, és megkért, hogy pakoljak neki össze pár holmit a bőr hátizsákba, haver beugrik érte aznap. Extra poén, hogy kért, hogy tegyek egy 5000-est az egyik nadrág zsebébe, majd visszaadja. Én meg azt hittem, baj van. Hát ez is valami elképesztő. Szóval amikor ezt megtudod, hogy szívkórházban lábadozik az apukád, akit éppen a haverjai megszüntettek oldalkocsis motorral egy találkozóra, zseni. Itt van még Dóri üzenetem. Anyukám azért keresett, hogy én miért kerestem őt. Spoiler! A nem fogadott hívás tőlem még előző nap estéről származott, amikor még pedig együtt voltunk, és nem találta a telefonját, úgyhogy megkért, hogy csörgessen meg. Ez szerintem rendszeresen visszatérő. Még olyankor is megszokott ez történni, hogyha én kérem, hogy a párom mondjuk csörgessen már meg, hogy meglegyen a telefonom, megtalálom, pár perc eltelik, és akkor látom, hogy nem fogadott hívás. Hú, mondom, gyorsan vissza kéne hívni, aztán így gondolkodok, hogy ja, de várjál, ne, én kértem meg, oké, de néha elfelejtem én is. Úgyhogy ebben könnyű beleesni, mert az ember meglátja a nem fogadott hívást, és az a reflex, hogy visszahívja a hívót. Hát igen, érdekes helyzetek és hasonló érdekes helyzetek következnek a folytatásban is. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635-925-925-ös.
1: Információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

talán még megismer. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez a Ceglit Hangja mai témája. Ez egy új kérdés, még nem volt egyszer sem terítéken, és jönnek is az üzenetek szerencsére szép számmal. Én 10 évesen telefonszámot cseréltem mamámmal, mert ő benne volt egy családi flottában, de nem használta ki. Onnantól éveken keresztül kerestek a falubeliek hajnalban, hogy hoznának tyúkot kopasztani, akkor szoktam rá, hogy éjszakára némítom a mobilom. Amúgy ez is egy érdekes kérdés, hogy ki az, aki némítja, ki az, aki valamilyen alvási üzemmódot állít be, ki az, aki egyáltalán nem beszél a hangot. Én például az a típus vagyok, aki, hogyha bármiért is valaki hívna SOS-ben, akkor szeretnék rá felébredni. Nem lennék boldog tőle, de hogyha valami olyan helyzet van, amikor kellek, hát akkor érjenek el. Úgyhogy én nagyon ritkán veszem le a hangot, ami hát néha így, hogy mondjam, rosszul sül el, mert fölébresztenek olyan üzenetek az éjszaka közepén haveroktól, amit nem szerettem volna. Minden esetre itt nincs jó megoldás szerintem. Következő üzenetünk: nekem 3 havonta visszatérő hívásom van egy Ica nevű hölgytől, akit sosem láttam, és azt hiszi, hogy én vagyok a Fodrász Ildi. Mindig elmondom, hogy sem Ildi nem vagyok, sem pedig Fodrász. Mindig elnézést kér, hogy a férje írta fel a számot, oda neki egy lapra, majd kiabál, hogy Tibi, ez nem az Ildi már megint. Ezután annyit mond, hogy na jól van akkor, és leteszi. Bogi küldte nekünk ezt a remek történetet. 3 havonta visszatérő hívás, tökéletes, és már számítasz rá, és valószínűleg hiányozna is, hogyha nem lenne. Én legalábbis ezt gondolom. Aztán ki tudja. Anyukámnak volt egy ilyen pár évvel ezelőtt, hogy kb. Havi szinten keresték rajta Kőhalmi Zoltánt. Mindig mondtam neki, hogy kérdezze már meg, hogy a humoristát, de sosem kérdezte. Aztán egyszer csak megszűntek ezek a hívások, írja nekünk Lili. Hát egyébként ez tök érdekes, hogyha valami híres, talán híressé

0: kell fél utalni, rendelni, stb. Ezért mindig segítek neki, hogyha ott vagyok mellette. Felhívott azzal, legyek rá büszke, mert egyedül utalt, és az előtti nap még rendelt is. Bebizonyította, tudja ezt egyedül, tény, hogy még fél, de én meg tényleg büszke vagyok rá, írta nekünk Fanni. Igen, hát óvatosan kell ezekkel, de az ember meg tudja csinálni, csak nagyon tájékoztatni kell arról, hogy mikre kell figyelni, mik azok a fontos elemek, amit, hát hogyha, mit tudom én, például bankkártya adatokat kérnek tőle, azt ne adja meg senkinek, és főleg a PIN-kódot meg ilyesmiket, amitől aztán hozzáférhetnek a számlájához, de igen, tényleg kicsit para, meg kell tanulni, de hogyha megtanulta az ember, akkor már egyedül is el tud boldogulni ezekkel. Mi is büszke vagyunk anyukádra. Köszönjük az üzenetet, és hogyha önnek is van hasonló telefonálással kapcsolatos képtelen sztoria, akkor küldje el nekünk, a zenék után akár beolvasásra is kerülhet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és az első óra végéhez közelítünk, de senki ne ijedjen meg, a második órában is ez lesz a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk, persze, hogyha van kedve. Hát, én voltam a hívó. Éppen rokonommal nyomtuk az építkezést, és nem volt otthon a tesóm apósa. Na mondom, felhívom, egy rohadt nagy falat kilöktek, ezt videóztam. Mondom, elküldöm neki, nézze meg. Hívom, kicseng, felveszi, nem szól bele, darálom az infót. Szia papa, küldtem videót, nézd meg, egy rohadt nagy falat lögtek ki, a srácok durva állapotok vannak. Beleszólt egy öreg hölgy, Éva néni, aki elmondta, hogy ő nem a papa, és Pesten él, és szerinte nem őt akartam hívni, de ha már így szóba elegyedtünk, akkor meséljek már neki, mi történik éppen ott. Egy jó 10 percet dumáltunk az építkezésről, majd róla is, hogy mi van vele. Egyedülálló magányos idős hölgy, akire senki nem nyitja rá az ajtót, és nagyjából tartalmasan velem beszélt először a héten. Sok sikert kívánt az építkezéshez, és elköszöntünk, majd kiderült, egy számot mellé ütöttem. Az elején nevetséges a dolog, de a végére kedves, megható történet lett belőle. Egyébként ez tök jó dolog, Roli írta nekünk az üzenetet egyébként, és szerintem ez teljesen korrekt. Én a másik munkám során azért találkozok mindenféle személyiséggel, emberrel, mindenféle korosztályból, és azt észrevettem, igen, hogy sokan, akik egyedül élnek, azoknál sokkal könnyebb ott ragadni, beszélgetni egy kicsit. Egyrésztről én is érzem, hogy neki is szüksége van rá, meg ő is nagyon szeret mesélni magáról, kérdez is, úgyhogy igen, az idősebb generációval, főleg, hogyha egyedül él valaki, nagyon könnyen el lehet beszélgetni, és jól is esik, és azt a pici időt az életünkből talán rá lehet szárni erre. Aztán nézzük a következő üzenetet. Anyum felhívott a múlt héten, hogy találjam ki, hol vannak apummal. Mondom, fogalmam sincs. Hát ők egy kávézóban ülnek és teát szürcsölgetnek. Tudni kell róluk, hogy szinte soha nem mennek sehova, nem szeretnek beülni, enni vagy inni sehova, nem tudnak kikapcsolódni ilyen helyeken, kényelmetlenül érzik magukat, mert hogy ők már öregek, amúgy nem azok, 59 és 64 évesek, és a kávézás, teázás egyébként sincs korhoz kötve. Azóta elmentek újra, és másodszorra már sütit is ettek. Ez nagyon szokatlan nekik, de azt mondják, hogy élvezik. Az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy nagyon szegények voltunk, korábban soha sem engedhették meg ezt maguknak. Nehezen engedik el, hogy kiszámolják, abból a 20 euróból hányszer egy süti jött volna ki otthon, szóval tök jelentéktelennek tűnő info volt, nekik mégis nagyon sokat jelentett, és igen, hát hogyha emiatt egy hívást kezdeményeztek feléd, hogy ezt eldicsekedjék, akkor igen, tényleg fontos volt. És ez érdekes amúgy, mert én is mindig ilyen számolgatós vagyok. Sok barátom szeret beülni egy kávézóba, én meg úgy vagyok fel, hogy nekem olyan kávégépen van otthon, amilyet szerettem volna, tök jó kávét csinál többfélét, hogyha még egy kicsit rá akarok tenni egy lapáttal, akkor én is megcifrázom valahogy. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen tök jó kávét csinálhatok otthon, nagyon olcsón. Miért is mennék el túlárazott kávéért, hogy ott beszélgessünk, aztán persze mégis megvan ennek is az értelme, meg én is puhultam ilyen téren, de régen nagyon ellene voltam például ennek, sőt, valamilyen szinten annak is, hogy beüljünk valahova este a haverokkal, mert hogyha megveszünk egy üveg XY piát, akkor is sokkal olcsóbbra jön ki, hogyha azt otthon isztuk meg egy olyan közegben, ahol csak mi vagyunk, és szólhat zene és stb. Úgyhogy nem értettem pontosan ezt az intézményt, de rászoktam azért. Nem szó szerint rászoktam, de néha-néha beülünk helyekre, és az jó. Ahol ételt adnak, amit én nem tudnék megcsinálni, az megint más, szerintem. De most el is kalandoztunk a témánktól. A lényeg, hogy mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta. Ha van ilyen, küldje el nekünk 0635 925 925-ös. Hamarosan a második órában visszatér tehát ez a téma, és mi is visszatérünk méghozzá a zenék és a hírek után.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: valahol benned
1: én. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Tovább fokozódik a hőség. Bővítik az energiatárolók kapacitását. Több fürdőző is eltűnt a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, hogy 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, hogy a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Dunába fulladt egy fiatal férfi Iváncsánál, a riasztott vízirendészek kiemelték a folyóból, de az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a BRFK. Hozzátették, nem ez volt az egyetlen eset szombaton. Még keresik azt a férfit, aki Újbudán a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, és azt a 26 éves fiatal férfit is, aki Bajánál merült el. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt ezen a napon 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Saar vidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megölt az abszolút rekord. Egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna is.
2: Az időjárásról.
4: Tovább fokozódik a hőség, idehaza sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel fordulhat elő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt bizony a Cegléd hangja című műsor, és annak is a második órája az FM 92-tön a Cegléd rádióban. Én Vörös Nendi vagyok, és belekezdünk ebbe az órába is egy új kérdéssel. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Persze az csak, hogyha a napot tekintjük, akkor új kérdés, mert az előző órában is ez volt a kérdésünk, de azért a lényeg az, hogyha volt ilyen hívása, vagy esetleg ön hívott valakit, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-n, mint ahogy ezt megtette Marci, apám felhívott szeptemberben, hogy mikor lesz a tesóm születésnapja. Augusztusban volt. Hát igen, ez kínos. Vannak ilyenek, mikor egy pillanatnyi figyelmetlenség, zavar, feledékenység, nem is tudom, egy kicsit tovább tart, és egy születésnapi köszöntés akár egy hónapot is csúszhat. Hát igen, és ugye az mindig kellemetlen, amikor az ember a saját gyerekéről beszél. Én valamiért abban hiszek, aztán lehet, hogy nagy tévedés, hogy nekem azokat kell csak megjegyeznem, hogy ki mikor született, akik már utánam születtek, hiszen akkor már tudatában voltam a dolgoknak, és tényleg sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy nagyszülők, szüleim születésnapját is csak így hozzávetőlegesen tudom, hogy most már hamarosan jönnie kell, de a pontos dátumot egyszerűen képtelen vagyok megjegyezni, és azt nem direkt csinálom, de szerencsére ott van a párom, aki ilyeneket felír és megjegyez, úgyhogy ilyen szempontból végül is minden egyensúlyra törekszik, és egymásra találtunk. Elkalandoztunk, egy rövid üzenet volt, úgyhogy nézzünk egy másikat. Mamámat hívta a sógornője, és ezt kérdezte. Meg tudod mondani annak a gomboznak a receptjét, amit Dávidka keresztelőjére készítettél? Dávidka kb. 35 éves. Respekt mamának, hogy emlékezett a receptre. Írta nekünk Réka. Ez zseni. Szóval, tehát, hogy Dávidka kb. 35 éves, és a keresztelőjére volt ez a gombóc, és így valahogy feljön ez a kérdés. De ráadásul emlékszik is rá. Szóval minden körbeér, tudta, hogy kit kell hívni, és ő emlékezett rám. Szomszéd bácsi koncert kellős közepén, vagy 15-ször hívott, nyilván nem hallottam, hazafelé már a főbérlő is, vagy 5-ször. Visszahívtam őket, már halára voltak rémülve, hogy biztos bajom esett, a hívás eredeti oka, megjelentek a kerti grill kiegészítők a Lidl-ben, siessek, míg el nem fogy. Az komoly, de nézd, szomszédok vagytok, hogyha jól értem, egyébként az üzenet küldője Dani, szomszédok vagytok, hogyha jól értem, és közös kertetek, vagy ilyesmi lehet. Én ezt most csak feltételezem. És azért kerestek ennyiszer, mert kijöttek a grill kiegészítők, és neked segíteni akartak ezzel, úgyhogy siess, amíg el nem fogy, és koncert közben igen, 15-ször, 5-ször, az egy 20 hívás, és mire visszahívtad őket, halára voltak rémülve, szerintem ez is zseniális sztori. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha önnek is van hasonló, elküldheti 0635 925 925-ös.

Már folytatódik is a Ceglét hangja az FM 92-től, kedves hallgatók. A mai kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt. Ez egy friss téma, még sosem volt itt a Ceglét hangjában, úgyhogy meglátjuk, milyen üzeneteink érkeznek. Szerencsére jönnek szép számmal, és hogyha elég sok lesz, akkor lehet, hogy két adást is meg fog érni ez a téma, majd meglátjuk. De hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@ceglitradio.hu címre. Anyám felhív egy vasárnap reggelen, de valami hajnali 5-kor. Erre keltem, így tényleg a világomról nem tudtam, és én olyan vagyok, hogy ébredés után 2 órával semmire se vagyok képes, de tényleg arra sem tudok válaszolni, hogy hogy vagy. Na ugye, vasárnap hajnal hívnak, azért pánik rám jött, mi van, mi történhetett, történt valami. Felveszem, hogy igen, erre anyám, mikor is volt a mohácsi csata, nem jut eszembe. És még így totál kómásan kinyomtam a telefont, és magam a bocsánatot kértem az összes tanártól, akik annó mindig mondogatták, hogy ezt még álmodból felkelve is tudnod kell. Hát itt most megtörtént Marcival egyébként, és nem tudta álmából felkelve a mohácsi csatát, de ami mentség, hogy édesanyját sem tudta, viszont ilyenkor juthatna eszébe az embernek az internet és annak varázslatos világa, hogy esetleg utána nézzen egy-két kattintással, hogyha valami esetleg nincs meg. Engem vagy 2 hete minden második hétköznap felhív egy RT-s telefonszám, 5 másodpercig hallgat, aztán nem viccelek, elindul az automata menürendszer, mintha én hívtam volna őket. Ez nem túl személyes sztori, de a dolog haszontalansága top tier. Eddigi teóriáim egy scam, hát ha vagy olyan hülye, aki azonosítja magát és megad telebankon mindenféle adatot, a kijelzett telefonszám spoofolható. Valaki retardált lehet a banktól, hívásokat indít, amik valahogy a telebankra defaultolnak. Valakit nagyon érdekel, hogy mi van velem, de a maga a sajátos módján ezt is így valósítja meg. Persze lehet ezzel mit kezdeni, de érdekel a rejtély. Például a mai napon is hívtak, de most valamitől a telebank előtt megszakadt a hívás. Hát én arra gyanakszom egyébként, hogy itt valami telefonos csalók lehetnek. Nem vagyok benne biztos, de erre mindenképp figyelj oda, és arra is figyeljen mindenki, akit esetleg hívnak, hogy nehogy megadjon olyan adatot, amivel esetleg veszélyezteti a saját pénztárcáját, mondjuk így. Egyik beszállítónk felhívott, hogy látta az e-mailt, megírta a választ, és mindjárt küldi is, de azért felhívott, hogy ezt mondja. Műszaki koordinátorunk kiírta a gép, hogy eltömődött a szűrő, akkor ez azt jelenti, hogy eltömődött a szűrő? Egyébként ezek a nagyon logikus kérdések, ezek mindig nagyon jók telefonba. Amikor egyértelműen történt valami, és valaki megkérdez, hogy tényleg ez történt? Na akkor igen, azt kell mondani, hogy így van, ez történt. Egyébként ami még hirtelen itt eszembe jutott, az ilyen e-mailekről meg válaszokról az, amikor valaki tök más csatornát választ a közlendője átadására, mint ami kézenfekvő lenne. Úgyhogy ilyenek is vannak, és hogyha ilyen sztoria van önnek, vagy ismerősének, esetleg ön volt a hívó, tehát képtelen okok, amiért telefonhívás történt, akkor az küldje el nekünk 0635-925-925-ös, vagy kívánság@ceglitradio.hu. Ceglit Rádió FM 92.5.

Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez a mai kérdés itt a Ceglét hangjában. Rengeteg remek válaszunk van, és azt hiszem, hogy arra a pontra értünk, amikor bejelentettem, hogy bizony, kedves hallgatók, ennek lesz folytatása, egy második adás is majd valamikor, szóval, hogyha valaki nem fér bele, az se ijedjen meg, egy következő alkalommal majd folytatjuk ezt a témát, de lássuk azokat, akik még beleférnek, hisz még két blokkunk hátra van. Egyszer azzal hívott fel valaki, hogy éppen most szabadult a börtönből, és találkozni akar velem. A keresztnevemen üdvözölt, nem volt fenyegető a hangnem, de azért kikerekedett a szemem. Nem ismertem senkit, aki börtönben lehet, próbáltam kitalálni kicsoda, végül mondtam neki, hogy vezetéknevet is mondjam már. Egy másik nevet mondott, így kiderült, hogy téves a hívás. Szerencsére, írta nekünk Nóri, hát ez igen, hogyha valami meg tud lepni, az egy ilyen hívás. Most szabadultam, találkozzunk, és még a nevedet is tudja. Na, ez durva. Tesóm hívott kb. Hajnal 2-kor, hogy az egerészőjv vagy a kerecsensólyom nagyobb, és hogy mik ezek a latin nevek. Egyébként én géplakatos vagyok. Az komoly, Attila írta nekünk az üzenetet, de lehet, hogy szereted a madarakat, vagy lehet, hogy azt gondolta, hogy valamiért neked ezt tudnod kell. Én, nekem megvan az a barátom, madarász, akit tudom, hogy fel kéne hívni ebben az ügyben, bár nem tudom, hogy hajnali 2-kor hogy is kerülhetne szóba, hogyha nem vele vagyok, ez a kérdés, akkor meg nem kéne fölhívnom. Na mindegy, túl mentünk ezen egy kicsit, de nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Apa soha nem hív. Ma mondjad már a tajszámod. Miért? Csak mondjad! Végül kiderült, hogy be akarta bizonyítani a haverjának, hogy én fejből tudom a tajszámom. Az komoly. Laci küldte az üzenetet, soha nem hív, de most emiatt fölhívott, hogy a tajszámodat fejből elmond, és hát nem derült ki, hogy sikerült-e bizonyítani, hogy te ezt tudod. De minden esetre köszönjük az üzenetet, tényleg képtelen ok, amiért felhívtak, úgyhogy teljesen beleillik a műsorunkba. Aztán nézzünk még egy üzenetet. Fater rendszeresen felhív, hogy a kedvenc közös film részleteinkből idézzen egy sort, csak úgy, mert épp az megy a tévében, és eszébe jutott, hogy amíg otthon laktam, mindig ezeket mondogattuk. Ilyenkor nem is köszön, csak bemondja, ha olyan, akkor válaszolok rá, és letesszük. Néha megbeszéljük, milyen jó ez a film, amúgy ez édes szokás szerintem, írja nekünk Dani, és tényleg az, és tök jó, hogy én is szoktam csak, mit tudom, egy-egy üzenetet vagy egy képet átküldeni egy havernak, amiről tudom, hogy az tetszeni fog neki, vagy valami közös emlék. Mi már egy kicsit modernebben csináljuk ezt, de hogyha ezt hívás formájában teszi meg, és egy szülőre, ráadásul szerintem ez tényleg aranyos dolog, és tartson minél tovább ez a szokásotok,

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-5-ön. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? 0635-925-925-ös és kívánságkukat@ceglidradio.hu. De ma már biztos, hogyha küldenek is még üzenetet, nem fog beleférni, mert 5 üzenetre vagyunk a műsor végétől, és egy másik alkalommal biztos, hogy folytatjuk ezt az adást, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. De lássuk a befutó üzeneteket. Fater rendszeresen felhív, hogy a kedvenc közös filmrészleteinkből, na ez már volt, úgyhogy ugrok egyet, elnézést. Ügyeletes Shazam vagyok mindig. Rendszeres, hogy a nővérem vagy a férje felhívnak, hogy mi ez a zene, ami a rádióban szól, vagy dúdolják nekem, vagy esetleg meg is tudják mutatni. Általában tudni szoktam. Ez egyébként nagyon helyes, hogyha felismered a zenéket, akkor tényleg használjanak ki erre, bár tényleg vannak már erre alkalmazások, meg minden, de Zoli, ez a te küldetésed, én úgy látom. Kézi automosóból felhívott anyu, hogy kihagyhat-e egy programot. Lehet másnak képtelen, nekem inkább cuki volt. Tehát kézi automosóból felhívott. Ja, tehát állt az automosónál, ahol végig tudod nyomkodni, hogy egyes, mondjuk habosöblítés, kettes, mit tudom én, bogároldás, négyes foltmentes öblítés, most mondtam pár funkciót, és hogy ki lehet-e hagyni esetleg ebből. Ezért hívott fel anyukát, de ez tényleg cuki szerintem is. Hát, hogyha nem ismeri a dolgot, de tök bátor, hogy elment, kipróbálta, és igen, nem kell minden programot végigcsinálni. Én remélem, hogy ezzel most segíthettem. Hogyha valaki az egyest és az utolsót választja, az is teljesen jó. Sőt, akár ki lehet hagyni az összeset, és csak vízzel lecsapatni egy kicsit. A múltkor eléggé megtámadták az autómat egy fa alatt a madarak. Nem szó szerint támadták meg, de remélem mindenki ért, és aztán el kellett menni mosatásra. És mivel esős nap volt, így elég volt csak vízzel lecsapatnom egy kicsit, aztán jól nézett ki az autó újra. Anyám este 11-kor, hogy nem tudja nézni a streamingen a sorozatot, azt hittem, hogy haldoklik, olyan lendülettel hívott, ezt Sára írta nekünk, és hát igen, hogyha olyan időpontban jön egy hívás, amikor amúgy nem számítasz rá, meg nem szoktak ilyenkor hívni, akkor nagyon könnyű bepánikolni, hogy úristen, most mi történik, történt-e valami, és ezért van a hívás, aztán kiderül, hogy csak a streamingen nem tudja megnézni a sorozatát. Hát igen, nehéz ügyek. Van egy nagyon kedves barátom, aki a lehető legindokolatlanabb kérdésekkel szokott néha felhívni, néhány közülük, ami hirtelen beugrik. A lakás, amiben laksz, annak te vagy a tulaja? Nem. Hello and Oats, Man Eater című dalát, melyik punk zenekar dolgozta fel? Coffin Cats. Van olyan belső tulajdonságot, amit nem szeret magadban? Szinte csak olyan van. Az autók fogyasztását hogyan adják meg? Liter per 100 kilométer. De egyébként ez tök jó dolog szerintem, már mint az, hogy tudja, hogy rád számíthat dolgokban, hogy olyan vagy, mint egy enciklopédia, amit fel lehet lapozni, felhív téged, és te megadod a választ. Igaz, hogy erre már rengeteg más módszer is lehetne, tulajdonképpen a haverod privát tudakozója vagy, ezt kell, hogy mondjam, ő meg még nem találkozott azzal a fogalommal, hogy internet, és ezért nem tud magától utána nézni, de rád biztos, hogy számíthat ebben a dologban. Talán majdnem minden olyan kérdés, ami nem rád vonatkozik, az olyan, hogy utána nézhető, legalábbis itt a példában ilyenek vannak, minden esetre ez nagyon cuki történet, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját. Köszönöm szépen az üzeneteket, és azt is, hogy velünk tartottak, holnap más témával jövünk, tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd Rádióval addig is, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.
2: Változ

0: a Cellinár Show-val.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását. Leközölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A tervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Bővítik az energiatárolók kapacitását. Több fürdőző is eltűnt a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, hogy 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, hogy a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Dunába fulladt egy fiatal férfi Iváncsánál, a riasztott vízirendészek kiemelték a folyóból, de az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a BRFK. Hozzátették, nem ez volt az egyetlen eset szombaton. Még keresik azt a férfit, aki Újbudán a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, és azt a 26 éves fiatal férfit is, aki Bajánál merült el. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt ezen a napon 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Saar vidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord, egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást, köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna is.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség idehaza, sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel fordulhat elő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000 teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A tervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a szápp és a kajak volt.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Bővítik az energiatárolók kapacitását. Több fürdőző is eltűnt a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, hogy 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, hogy a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Dunába fulladt egy fiatal férfi Iváncsánál, a riasztott vízirendészek kiemelték a folyóból, de az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a BRFK. Hozzátették, nem ez volt az egyetlen eset szombaton. Még keresik azt a férfit, aki Újbudán a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, és azt a 26 éves fiatal férfit is, aki Bajánál merült el. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt ezen a napon 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Saar vidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megölt az abszolút rekord. Egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna is.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, idehaza sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel egy-egy zápor kis eséllyel fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádióban.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A tervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.